0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Nagyon jól vesztem, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Na gyerünk!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
3: Változatosan.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott.

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó reggelt, Nyíregyházat!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1,250 milliárd forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes.
2: Nagyon szeretjük.
1: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott.

0: a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
2: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
3: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
4: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
5: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
3: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
6: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce város napján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi úti és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a Skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülő alkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a Skanzen látogatói. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt. Számolj be róla a nyíregyháza.hu. megjelent hazánkban a köri sontú kacsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kujris pusztítást is okozhat. A részletekről Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője beszélt rádiónknak.
2: Ez a bogár a kéreg alapjáratokat rá. Kezdetben nem látjuk a tüneteket, amíg viszi a lárva. Később pedig a tevékenységet folytán így felhasadozik a kéreg. Elkezdünk száradó faágakat, tehát egy pusztuló fa képét látjuk, és néhány év alatt gyakorlatilag képes a teljes fát elpusztítani. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébik honlapján tájékozódhat. Található ott egy bejelentő űrlap is, aminek a kitöltésével és megküldésével segítheti a munkánkat, hogy megvédhessük a körisfáinkat a teljes pusztulástól.
1: Új korszerű rádiófrekvenciás készülékkel gazdagodott a Jós András Tagkórház fájdalomambulanciája. A modern berendezés új lehetőségeket nyit a krónikus fájdalom kezelésében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórház. Az eszköz minimálisan invazív beavatkozások elvégzését teszi lehetővé, amelyek célzottan befolyásolhatják a fájdalmat továbbító idegek működését. A fájdalomambulancia tavaly ősszel kezdte meg működését az anesteziológia és intenzív terápiás osztály keretein belül. A szakemberek az elmúlt hónapokban hetente csak nem 20 beteget vizsgáltak meg. A rendelésen leggyakrabban mozgásszervi eredetű panaszokkal találkoznak, de jelentős számban látnak el daganatos betegeket, műtétet követően tartós fájdalommal küzdőket, valamint krónikus fejfájás és arcfájdalom miatt segítséget kérő betegeket is. A most érkezett rádiófrekvenciás készülék tovább bővíti az ambulancia terápiás lehetőségeit. Elektromos hulladékszállító járművek járták az utakat Nyíregyházán. Egy mintaprojekt keretében 3 járművet szereztek be, ezeket az IAK üzemeltette. A járművek elsősorban a sűrűn lakott területeken teljesítették a napi munkavégzést, eltérő napszakokban és időjárási körülmények között. Tesztelték őket a vegyes gyűjtés, elkülönített gyűjtés és lomtalanítás során is. A járművek munkáját folyamatos monitoring kísérte. A projekt záró rendezvényén elhangzott, az egyik cél az volt, hogy a hulladékgyűjtés keretében is tapasztalatot szerezzenek az e-járművek működéséről és a jelenlegi járműpark jövőbeni kiváltására, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsák János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Bereg sakk életét. Változás az élvonal mezőnyében. A beérkezett nevezések feldolgozása után az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága véglegesített, amelyből kiderül, hogy mely egyesületek vehetnek részt a 2026-2027-es bajnoki szezon megyei első osztályú férfi felnőtt bajnokságában. A megyei másodosztályban a legjobb feljutó helyen végző, egyben amatőr licenszel rendelkező bogár csapata nem vállalta az élvonalbeli kihívást, akár csak a legjobb kieső Gyulaháza sem. Viszont a második legjobb helyen végző licenszer rendelkező Fidó Ese vállalta ugyanakkor a felkérést, és az első osztályban indul majd. A Tisza Vasmári pedig búcsúzik a megyei élvonaltól, tudatta a területi igazgatóság. A következő bajnoki szezonban az összesítés után a Baktaló Rendháza, a Csenger, a Fidó Ese, a Gergely Ugornya, az Ibrány, a Kótaj, a Mándok, a Nagydobos, a Nagyecsed, a Nyírbátor, a Nyírmegyes, a Sínyő, a Szakoly, az Új Dombrád, az Újfehértó és a Vásárosnamény csapata alkotja az első osztályt. Az élvonalbeli pontvadászat a tervek szerint az augusztus 8-ai 9-ai hétvégén rajtol. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, na nézzük, hogy mit tudunk a mai napról. Hát ha minden igaz, akkor már csütörtök van, július 16-a, karnyújtásnyira már a hétvége, és a Waltereket köszöntjük a mai napon. A Walter germán eredetű jelentése pedig az, hogy a hadsereg vezetője vagy pedig uralkodó, amúgy a név csengése is egészen hasonló határozottsággal bír. A mai napon született Mésző Kálmán, válogatott labdarúgó, mesteredző, Michael Flatley, a világhírű ír amerikai táncművész, és Valkó Eszter műsorvezető. Amikor Oklahoma City-ben a mai napon felébredtek a lakosok, akkor találkozhattak a világ első parkoló órájával. Ennek lassan 100 éve, hogy felállították, hát azóta jól elterjedt, úgyhogy ma is tessenek majd dobálni az aprót, hogyha Nyíregyháza belvárosában parkolnak. És megjelent egy olyan dal, ami szerintem ikonikus is, ráadásul a nyár egyik meghatározó slágere volt, ugyanis a Well Hello zenekar a mai napon dobta piacra, úgymond a Rakpart című dalt. Én azt gondolom, hogy meg is hallgathatjuk, miért ne. Kezdjük ezzel a napot, még hogyha nem is Rakparton vagyunk, hanem itt Nyíregyháza belvárosában például, vagy éppen a körúton haladunk most már a munkahelyek felé. Ha pedig hosszabb útra indul, akkor készüljön arra, hogy ma már 30 fok felett leszünk, hogy vigyen magával elegendő vizet, jó utat, szép napot. Itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A nyára mai napra azt mondja, hogy szedjünk még magunkra egy kis barnaságot, emelkednek a hőmérsékleti értékek, ma amúgy országszerte több órára ki is fog sütni a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, a gyenge mérsékelt északnyugati szelet pedig zivatarok környezetében azért erősebb lökések is kísérhetik, és ma délután 32 fok valószínű Nyíregyházán, majd a legmelegebb időszakban a délutáni órákban, pénteken pedig a napos gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként még lehet, a csúcshőmérséklet pedig még magasabb lesz, holnap akár 35 fok is kialakulhat. Szombatra víradóan pedig nyugat északnyugat felül egy hideg front hozhat majd záporokat, zivatarokat, feltámad, több felé megerősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél, sőt, hát zivatarok idején akár még viharos is lehet, és délután pedig 31 fok valószínű a hétvége első napján, szombaton itt

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdul Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron ismerják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jönnek a friss közlekedési infók a Ferenc körúton. Több helyen megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, felbójázták őket. A Gém utcára pedig a Galamb utca felől nem lehet behajtani az ott zajló munkák miatt. Nem megszokásból menjenek, figyeljék a táblákat. A Sóstújúti kórház előtt és a Betlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt útszűkületre kell készülni, és tartanak még az erős áramú és optikai hálózat bővítések városszerte, amelyek több útszakasz forgalmát is érintik. A 38-as főútvonalon közvilágítási oszlopok cseréjét végzik, ezért a Tokaji út lakott területen belüli szakaszán 40 km/h sebességkorlátozás van most már érvényben. Jó ütemben halad amúgy az északi város részen a körforgalom építése, de azért számítson továbbra is arra, ahogy már jó ideje, most is így van, hogy a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, ez egy kicsit lassítja a haladást. Balesetmentes napkezdést!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, július 16-ára ébredtünk, csütörtök van, és július 16-a az űrkutatás történetének egyik legfontosabb dátuma. Az Apollo 11 küldetése nem csak technológiai bravúr volt, hanem emberek millióit inspirálta arra, hogy higgyenek a tudomány, a kitartás és az összefogás erejében. Az Apollo 11 indulását világszerte több 100 millió ember követte rádión és tévén keresztül, a holdra szállás pedig minden idők egyik legnézettebb élő közvetítésévé vált. Szóval július közepe van, kezdődik a hazai görögdénye szezon, az igazi. A magyar görögdénye ugye nem csak finom és lédús, hanem kiváló folyadékpótló is a nyári melegben, hiszen több mint 90% a víz, és az a helyzet, hogy most megint csak szükség lesz a folyadékpótlásra, ugyanis napos, gomoly felhős idő lesz ma, és ma már 32 fok várható, és ez még holnap tovább erősödik, hiszen pénteken Nyíregyházán akár 35 fok is lehet. Ünnepelnek a Walterek, és indul a Best Reggel. Csütörtökön július 16-án. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, hírek után természetesen a megszokott horoszkópa.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen, ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
2: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni, és pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
1: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettest tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Sirion Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, itt a Best reggel, ma is csütörtökön. Én Simon Norbert vagyok, előttem pedig a horoszkóp, és alig várom, hogy elmondjam, hogy kinek milyen lesz a napja, szóval nem is húzom az időt. Kezdünk a kosokkal. Ma könnyebben mondasz igent valamire, amit mások túlságosan kockázatosnak éreznek, és ez a nyitottság olyan élményhez vezethet, amire még sokáig emlékezni fogsz. Bikák, nálad a kitartás lesz ma a prior, miközben mások könnyen elveszítik a türelmüket, te nagyon nyugodtan haladsz előre. Ez a hozzáállás ma sokkal többet érhet, mint a kapkodás. Ikrek, kíváncsi napra számíthatsz. Egy új nézőpont, vagy pedig szokatlan téma teljesen magával ragadhat. Minél többet kérdezel, annál érdekesebbé válik a napod. Rákok, erős nálad az empátia ma. Ma pontosan megérzed, hogy mire van szüksége valakinek, egy kedves mondatod, vagy figyelmességet pedig nagy hatást fog gyakorolni. Oroszlánok, fókuszban az önbizalom. Most könnyebben vállalod magad, és ez pedig másokat is inspirálhat. Nem kell bizonyítani semmit, a hitelességet önmagáért beszél. Szűzeknél a rendszerező képesség a csúcson, ma gyorsan átlátod azt is, amit mások bonyolultnak találnak, egy kis rendrakás vagy szervezés meglepően jó érzéssel fog eltölteni. Mérlegeknél dübörög a diplomáciai érzék, képes vagy úgy elsimítani egy félreértést, hogy közben senki sem érzi vesztesnek magát, ez ma különösen értékes adottság. Skorpiók, irány a céltudatosság. Ha ma kitűzöl magad elé valamit, kevés dolog tud eltéríteni. A fókuszod segít abban, hogy valódi eredményt érj el. A nyilasok úgy tűnik, hogy nagyon optimisták ma, még egy váratlan fordulatban is megtalálod a lehetőséget, és ez a szemlélet másokra is átragadhat. Bakoknál a jól megszokott megbízhatóság, valaki ma azért fordul hozzád, mert hogy tudja, hogy számíthat rád, jó érzés lesz megtapasztalni, mennyit jelent a szavad. Vízöntők, az eredetiség fontos. Olyan megoldás jutott eszedbe, amely senki másnak nem. Ma éppen azt különböztet meg, hogy nem a megszokott utat választod, és a halaknál a képzelőerő, a fantázia szárnyal, egy álmodozó pillanatból, vagy pedig kreatív ötletből valami egészen különleges születhet. Ma bátran engedd szabadon a fantáziádat, és hallgass közben a Best reggelt!

Jó reggelt, mire számíthatunk ma egy csütörtökön, július 16-án Nyíregyházán? Hát arról, hogy lesz itt minden, mint a vásárban. Hőségre és ezzel párhuzamosan heves, lokális zivatarokra kell készülni ma csütörtökön. Bár a fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és a hőmérők higanyszála Nyíregyházán akár a 33 fokot is elérheti. A füllett időben komoly felhőszakadások, jégesők és viharos széllökések is kialakulhatnak. Ez nem hangzik túlságosan jól. Az északkeleti tájakat leszámítva szinte az egész országban trópusi éjszakára számíthatunk ma este. Lihegni fogunk alvás közben. Amúgy bár klasszikus fronthatás nem terheli a szervezetünket, a magas középhőmérséklet komoly fizikai igénybevételt jelenthet a mai napon, sőt, hát a következő napokban is. Ráadásul az ózon koncentrációja a délután és esti órákban helyenként időszakosan az egészségügyi határérték köré emelkedhet, ami az arra érzékenyeknél légzőszervi panaszokat is okozhat. Szabolcs-Szatmár-Vereg megyére is kiadták a riasztást felhőszakadásra és jégesőre a mai napra. Hát így vágunk akkor neki. Amúgy pedig rekordot közel sem fogunk dönteni, mert az a 33 fok, ami várható ma délután Nyíregyházán, az nagyon elmarad a 2024-es rekordtól, amikor is a mai napon 41,6 fokot mértek. Minden esetre barnulásra jó lesz, és akár a délutáni csobbanásra, strandolásra, felfrissülésre, majd a vízparton. A beszélgetésben pedig jönnek a hősök.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1,250 milliárd forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápor és zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

csütörtök reggeli lendületet pedig a Take That-től kaptuk itt a Best reggelben. Mi újság a közlekedésben? Én eddig különösebb fennakadásról nem tudok. Úgy néz ki, hogy eléggé nyugis ez a reggel. Van-e például valahol trafipax? Apropó, ha már trafipax, akkor egy tévhitet oszlassunk el, ugyanis sok autós úgy gondolja, hogy rossz látási viszonyok között például ködben, esőben vagy pedig sötétben kisebb eséllyel méri be a trafipax. Na, a rendőrség ezt most cáfolta. A trafipaxok ilyen körülmények között is képesek pontosan mérni, ezért a rossz látási viszonyok nem jelentenek menekülő utat az autósok számára. A köd, az intenzív csapadék és a párás környezet ugyan csökkentheti a járművek érzékeléséhez szükséges távolságot, de ez a gyakorlatban csak annyit jelent, hogy a sebességmérő közelebbről érzékeli az elhaladókat. Az elkészült felvétel és a méréssel rögzített sebesség azonban továbbra is hiteles bizonyítéknak számít így is. A Magyarországon alkalmazott sebességmérők többsége pedig lézeres technológiával működik, ezért sötétedés után is pontos méréseket tudnak végezni. A rendszámok rögzítésére szolgáló kamerák pedig úgy vannak kialakítva, hogy gyenge fényviszonyok mellett is megfelelő minőségű felvételeket készítsenek, tehát ez nem kibúvó, hogyha sötét van este, vagy pedig nem egészen jók a látási viszonyok. A trafipax akkor is bizonyító erejű felvételeket tud készíteni, szóval tartja be mindenütt a sebességhatárokat. Nem csak nappal, hanem este is.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. A hétköznapnak megfelelő a forgalom városunkban, viszont a piacok és a meglévő útmunkák közelében forgalmi torlódás előfordulhat. A Ferenc körúton több helyen megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van. A Gém utcára, a Galamb utca felől nem lehet behajtani az ott zajló munkák miatt, nemek szokásból vezessenek. Jó ütemben halad az északi városrészen a körforgalom kiépítése, a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Imádják
0: a legjobbakat.
1: Imádják a

csütörtök reggeli lazaságot pedig a CNC Music Factory adta nekünk, és nem tudom, hogy mi a program mára, meg a következő napokra, de hogyha van egy pici szabad ideje és tud, akkor adjon vért, ugyanis az elmúlt időszakban a szükségesnél kevesebb vért adtak, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt véradásra hívja az egészséges felnőtteket. A nyári időszak évről évre kihívás jelent a hazai vérellátás számára. A szabadságolások, az utazások, az allergia szezon és a hőség miatt ilyenkor rendszerint kevesebben vesznek részt a véradásokon, miközben a kórházak vérigénye meg folyamatos. Éppen ezek naponta 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti, sérült és súlyos beteg kezeléshez rendelkezésre álljanak a szükséges vérkészítmények. Vért pedig mindenki adhat, aki 18 és 65 közötti legalább 50 kg testsúlya rendelkezik és megfelel a véradás feltételeinek. Ráadásul jó, hogyha tudja, hogy július 9-től közös nyári kampányt indított az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A kampány részeként a véradó között minden héten páros koncertjegyeket sorsolnak ki. A nyereményjátékban való részvételhez a véradás során az adatfelvételnél a nyár kódszót kell bemondani. Ennyi az egész.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zagata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
2: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Aréna. Ütős kis hetünk lesz.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdő befizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
5: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
6: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítástechnika.
7: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
8: Kineszil.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben. Ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig. Minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Figyeljünk a tanulóvezetőkre is, egyre több van belőlük Nyíregyházán, de sajnos az rajzolódik ki, hogy a jogosítvány megszerzésére készülők többsége nem megfelelő elmélet és gyakorlati tudással vág neki a vizsgának, legalábbis ezt mondta Tar Béla, gépjármű szakoktató. A nyári időszakban nagyon sok fiatal szeretné megszerezni a jogosítványt, így a nyári időszakban jóval több tanulóvezetővel találkozhatunk Nyíregyházán is, mint az év más hónapjaiban. Sok fiatal az érettségi bizonyítvány mellé szeretné megszerezni a jogsit is, főleg amióta a gimnáziumban is van lehetőség az elméleti oktatás elvégzésére. Most már a legtöbb autós iskolánál távoktatásban meg lehet tanulni az elméleti tudnivalókat, vannak azonban iskolák, amelyek a jelenléti oktatást preferálják inkább, ott ugyanis kérdéseket lehet feltenni egy szakoktatónak. Ha valaki valamit nem ért, el lehet neki magyarázni, ha viszont nincs ilyen lehetőség, a tanuló csak végigfutja az anyagot, de nincs mögötte sokszor kellő tudás. Bár nem kötelező a rutinpályás oktatás, a szakoktatók ettől függetlenül felmérik a tanuló képességeit, és csak megfelelő biztonság esetén viszik ki őket a forgalomba. 30 óra a kötelező óraszám, és sajnos nagyon keveseknek sikerül elsőre a vizsga, és a jogosítvány megszerzésének teljes költsége a vizsgadíjakkal és minimális óraszámmal együtt nagyjából 500 000 forint körül mozog, de a pótárakkal és a pótvizsgákkal jelentősen nőhet ez az összeg. Ezért is kell komolyan venni, no meg hát azért is, mert hogy óriási felelősség ugye gépjárművet vezetni. Ha ebben a cipőben vagy, akkor ígérjük, figyelünk rád, itt Nyíregyházán türelmesek leszünk, és majd, hogyha te is az utakon jársz, és te is találkozol majd újabb tanulóvezetőkkel, legyél te is majd türelmes velük. Olá, Ibolya pedig már is jön türelmetlenül, mert itt kopogtat a zenei lista folytatásában ez a Baby a Best reggelben.

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: Jó reggelt, itt a csütörtök, és rövidesen jön a csütörtöki csak 10 perc rovat is. A téma egészségügyi lesz. Dr. Móri Gyula, Szakács Tibi arról beszélget, hogy hogyan kerülhető el a demencia. Előtte nekem is van egy jó javaslatom itt az egészségügyel kapcsolatosan. Érdemes ugyanis letölteni a Semmelweis Help applikációt. Ugye az megvan, hogy a kánikula közepén a legkevésbé sem hiányzik egy hirtelen jött láz, egy makacs fülfájás a strandolás után, vagy egy komolyabb gyomorrontás. Hát ilyenkor a legtöbben mit csinálunk? Azonnal telefont ragadunk és beírjuk a keresőbe a tüneteket, a találati listát böngészve pedig a teljes pánikig el tudjuk magunkat vinni, vagy pedig csalódunk, mert úgy érezzük, hogy nem kaptunk igazi segítséget. Hát létezik most már egy sokkal biztonságosabb, hitelesebb és ingyenes alternatíva, amely ráadásul hamarosan eléri a 300 ezeres felhasználói bázist. Érdemes tehát letölteni. Ez a Semmelweis Help applikáció. A tünetellenőrző alkalmazás statisztikái pedig hűen tükrözik a nyári mindennapokat. Csak az elmúlt héten a felhasználók az alábbi tipikusan nyári panaszokra kerestek rá a leggyakrabban. Láz és hőemelkedés 179 keresés, hányinger, hányás 114, hasmars 99, sérülések 76, fejfájás 49, fülfájás, ez a tipikus strandfül effektus, 47 keresés és kiütések 43 keresés. Ha a tüneteket szeretne ellenőrizni, és ezt hiteles forrásból szeretné beazonosítani, akkor használják önök is a ingyenesen elérhető Semmelweis Help applikációt. Szóval mindjárt csak 10 perc rovat, hallgassák majd vissza délután fél ötkor, ha most nem sikerül, vagy pedig otthon kényelmesen a kanapéról bármikor, csak 10perc.hu.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: reggel mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Nagyon fontos ponthoz érkeztünk a Csak 10 perc rovat történetében, mert hogy talán annyi e-mail megkeresés nem érkezett semmilyen betegséggel kapcsolatban, mint a demencia esetében, és így éppen ezért a folytatásban nagyon figyeljenek azok, akiknek a családjukban esetlegesen már volt ilyen, vagy tartanak ettől, mert lényeginformációk jönnek a folytatásban. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
2: Szervusztok!
0: Hogyan kerülhető el a demencia? Engem különben ez foglalkoztat, de tudom, hogy lépjünk hátra, meg amit szoktál mondani.
2: Jó, gyalagyos vagy. Ugye, igen. Vagy? Nem, én elmondanám, hogy aki ettől fél, vagy ettől tart, vagy emiatt aggódik, aznak teljes mértékben igaza van. Tehát mindig elmondom, hogy vannak olyan betegségek, amelyeket el kell kerülni, nem szabad velük összetűzni, mert ha nyerünk is, akkor is maradandó sérülésekkel kerülünk ki a történésből, és ezek a neurodegeneratív, tehát ezek az idegrendszert károsító betegségek, pontosan ilyenek, Alzheimer, Parkinson, ALS, stb. És éppen ezért ezeket a tudományos anyagokat én napi szinten követem.
0: Te is tartasz ettől?
2: Igen, én abszolút módon. Tehát két olyan betegségcsoport van, de ezt én el is mondtam sokszor, amivel én nem szeretnék összeakaszkodni, ezek a tumorok és a neurodegeneratív kórképek. Tehát ezektől én kőkeményen tartok, nagyon tiszteletben tartom őket, és nagyon mindent megteszek. Ezért rengeteg olyan kutatást nézek, napi szinten keresem ezeket, hogy mit jelennek meg, hogy ne alakuljon. Tehát nem azt nézem, hogy jaj, majd a gyógyításban ez mi lesz, az lesz.
0: Hát pont ez a kérdés.
2: Régen rossz. Igen. Régen rossz. Oké. Na, és akkor az agyunkról olyan tudás van most már elérhető szinten, amit én azt gondolom érdemes megosztani, mert érdekes. Tehát az agy egy nagyon rugalmasan működő, és egyáltalán nem egy merev struktúra, mint egy számítógép. Tehát a számítógép egy merev struktúra, ez egy memóriacsip, ez egy videókártya, ez egy processzor. Működik? Működik, de az emberi agy nem ilyen. Nagyon rugalmasan alakítható, plasztikus, és egyszerűen az agyad egyrészt rendkívül jól működik, mint plasztikus, formálható dolog, de utána megjegyez egy életre történéseket. Tibi, nem hiszem, hogy nem emlékszel az első óvónénid vagy tanítónénid nevére.
0: A tanítónénére igen.
2: Oké, akkor emlékszel, hogy az óvodában mi volt a jeled, meg ilyen teljesen lényegtelen. Ja, apróságok. Na, de most nézzük meg, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy beszélünk, ugye, az ember beszéddel kommunikál, amit egyértelműen az agyad irányít. De nyelveket tanulni csak az élet első néhány évében lehet.
0: Hát ezt próbáltam most a múltkor, és tényleg nem jön össze.
2: Várjál, pillanat. Hát egy másik dolog, vagy kapcsolódó, de másik dolog, amiről te beszélsz, az a lényeg, hogy nyelveket tanulni, ha nem kezded el a beszédet, mint cselekményt művelni bármilyen nyelven az életed első néhány évében, akkor később nem fogsz tudni megtanulni beszélni. Semmit. Romániában voltak ilyenek, hogy a gyerekek nagyon rossz körülmények között egyáltalán nem kommunikálás, meg vannak ezek a, voltak ezek a pásztornépek, ahol nulla kommunikáció, kirakták, aztán majd lesz vele valami. Na, ezek a gyerekek, vagy elkeveredtek, nem tanultak meg soha beszélni. Tehát nem tanulsz meg ezt életed elején beszélni, akkor később nem fogsz tudni megtanulni.
0: Az amerikaiak megmondták már régen, használd, vagy elveszíted. Hát most ez...
2: Hát ez is igaz. De ha már egy nyelvet megtanultál, akkor onnantól kezdve, attól függ persze, hogy mennyi idős vagy, ott megvan a képesség a többi nyelv elsajátítására. Na most, ez azért mondom el, mert olyan nemzeti büszkeséggel tölt el. Egyáltalán nem mindegy, hogy te milyen nyelvet tanulsz meg anyanyelvetként. Képzeld el, hogy a nyelv és a nyelvi szabály szerűségek, amit az agynak követni kell, az teljesen másak a nyelvekben, és máshogy hatnak az agyadra. Ugye mindenhol tudjuk, hogy a magyar nép, a magyar emberek okosak. tehát Nobel-díjasok számát nézed a lakosságra bontva, vagy emlékszel erre a történetre talán, de elmondom, mert nagyon szeretem, amikor az atombombát, a Manhattan terv ugye ment, és az atombombát alkották meg, az 50-es évekről beszélünk. Akkor ugye volt egy nagy megbeszélés erről az egészről, amit hát a történet különböző verziói szerint, vagy az elnök, vagy valami nagyon magas amerikai tisztségviselő vezetett, és ott ültek a tudósok, és kiment kávéért az ülésnek a vezetője, és akkor most vagy Kármán Tódor, vagy Szilárd Leó szólalt meg, de csak ennyit tudott mondani, hogy na, ha már így együtt maradtunk, akkor beszélhetünk magyarul is. Tehát az egész programnak a szellemi atyai mind magyarok voltak. Neumann János, egy Tellerede, egy Wigner Jenő, tehát igazából, és ott voltak is ilyen kérdések annak idején Amerikában, hogy hol vannak a Mars lakók, és egyértelműen az volt a válasz rá, hogy már a Földön vannak, itt vannak a Földön, csak magyaroknak hívják őket. Tehát komolyan, olyan akcentussal beszélik a magyarok az angol nyelvet, mint egy másik bolygóról jöttek volna, ugye ez az egyik indoklás. A másik olyan gyorsan, olyan logikusan, és olyan jelentősen átlag feletti probléma megoldó képességgel gondolkodnak, hogy azt semmilyen más csapat nem tudja megoldani. És egy rokon nyelvek nélküli, ők úgy fogalmaztak, hogy egy titkos nyelvet beszélnek, ha ezek nem akarnak, hogy valamit megtudjunk, akkor ezek elkezdenek egymás között valami nagyon furcsa nyelven beszélni, és egyébként a magyar nyelv második nyelvként kvázi megtanulhatatlan.
0: Ezt mondta több ismerősöm is, akik próbálkoztak ezzel, de sosem sikerült tökéletesíteni.
2: Oké, na, tehát az a lényeg, hogy egy állatnak az agya, az nem igazán különbözik, mondjuk egy emlősnek az agya nem igazán különbözik, alapműködési formákban nem igazán különbözik az emberét, talán a kéreg egy kicsit különbözik, de alapvetően az összeállítás nem, de egyiknek sincs ilyen plaszticitása, mint az emberi agynak. Tehát igazából az ember megszületik,
0: teszi a dolgát. Miért van erre szükségünk, hogy plasztik legyen?
2: Hát azért, mert, hasonlítsuk össze akkor egy kutyust. A kutyusnál mi történik? Valamikor megszületik, leéli az életét, mint kutya, aztán sajnos elmegy. Ugyanezt teszi az ember, csak egy kicsit másképp, figyelj, csak megszületik, megtanulja, amit eddig tudott a többi ember, azt tovább fejleszti, majd elmegy ebből a világból. Tehát az ember folyamatosan fejlődik. Nagyon más egy emberi működés most, vagy 1000 évvel ezelőtt. Egy kutyusnál, vagy lónál nem más a működés, ugye? Érted a különbséget?
0: Igen.
2: És az a baj az embernél, és ezt hangsúlyozzuk ki, hogy itt vannak árnyoldalak, ha rossz dolgokat tanulsz, rossz dolgokat kap egy gyerek, és az formálja ki az agyát, akkor igazából ő rossz irányba fogja tovább fejleszteni ezt az emberi tudást, és elképesztő gonosz dolgok is ki tudnak ebből csülni. Az emberi agynak az a dolga, hogy lemodelezze a környezetet, és hogy az ember abban tudjon élni. Tehát ha egy újszülöttet a mai korba teszel, egy emberi újszülöttet, vagy egy 2000 évvel ezelőtti korba teszed oda, akkor az agya annyira plasztikus az embernek, hogy az emberi agy mindkét környezetben biztosítja a tökéletes túlélést.
0: Mint a belünk,
2: így van. De ha már ezt úgy csinálod meg, hogy egy 50 éves embert teszel át, aki a 20. 21. században él, tehát innen ma kiveszel egy embert is, visszarakod egy középkori világba, életképtelen lesz. Tehát jelentősen rövidebb élete lesz, mert nem tud már akkor alkalmazkodni az ottani történetet. Az emberi agyban a tevékenységek vagy a képességek kikristályosodnak. Na most, ha kikristályosodik egy képesség, az már megszilárdul. És onnantól kezdve azt rutinból teszed. Ez már nem kihívás az agyadnak, Tibi. Tehát az a lényeg, hogy minél több ilyen kikristályosodott dolgod van, annál kevésbé vagy plasztikus, és annál inkább teszed a dolgodat rutinból, ami az agyadnak már nem kihívás.
0: Magyarra lefordítva, mert Istenem, 10 perce beszélsz. Mi tesszük magunkat demensé azzal, hogy...
2: Pontosan így van. Pontosan így van.
0: Ezt elmondhattam volna az elején is.
2: Na, elmész te a csodába. Tehát, nem akarok, abban a pillanatban, hogyha tényleg átteszed az embert egy másik közegbe, akkor megindul egy alkalmazkodás, és onnantól kezdve az agyad újra beindul, és újra elkezd dolgozni.
0: Nálunk ez nagyon fontos, a családban a párom erről gondoskodik. Minden nap, Gyula. Olyan vagyok már, mint egy giliszta. Mindenhova hát beférek, forgolódom, csúszok, mászok.
2: Oké, Tibi, de nagyon fontos, és akkor nem, senkit nem megbántva, hogy ne frusztráló legyen a változás, csak kihívás.
0: Tehát jó? Az asszony csinál belőlem más. Demenst? Hogy azért mégiscsak...
2: Igen, a frusztrálás, amikor egy nagy, magas stressz szinten is jön ehhez a feladat és tanuláshoz, az már nem igazán jó.
0: És még jól is esik neki.
2: Jó. Szerintem ezt már befejeztük. Nem, van még egy kis érdekes,
0: és holnap még folytassuk, persze. Szeretem ezt a témát.
2: Belém folytottad a szót, és egyébként, ha még te ezt akartam mondani, még te holnap jössz, azért az csoda lesz.
0: Oké, szia!
2: Szervusztok!

0: hírek előtt pedig még jön a reggel sztoriai csütörtökön a Best reggelben. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Szóval az történt, hogy a bíróság jogokkal rendelkező érző lényként ismert el két aranyhalat. A döntés pedig más állatvédelmi ügyekre is hatással lehet. Ez a két aranyhal egy sushi bár kirakatában élt, egy mindössze 40 literes akváriumban, amelyet egész nap ért a napsütés és az utca zaja. A bíróság pedig gyorsan döntött, a két aranyhalat elszállították egy 2500 literes akváriumba, és azt mondták, hogy a halak olyanok, mint az űrhajósok, mert a víz hőmérsékletét, összetételét és más életfeltételeket is pontosan biztosítani kell számukra, különben romolhat az egészségügyi állapotuk. Na már most az állatvédők ezzel nem érték be, hogy jobb helyre kerültek a halak, azt is kérték a bíróságtól, hogy ne tárgyként, hanem jogokkal rendelkező érző lényként ismerjék el őket. És a bíróság bizony ennek a kérésnek is helyt adott, így a két aranyhal jogalanyjá vált, ez pedig azt jelenti, hogy jogilag már nem egyszerű tulajdonként tekintenek rájuk, hanem olyan élőlényekként, amelyek érdekeit figyelembe kell venni. Szóval mielőtt kívánunk valamit az aranyhalaktól, az élet területükről is mindenképpen gondoskodjunk, hiszen most már jogalanyként élik mindennapjaikat ott az akváriumban. Dani is készül frissekkel, pontban 9-kor, itt a Best reggelben, hallgassák meg!
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free of the bag and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
2: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre, 10% kezdő befizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balancingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen, ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
6: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk, amint a tantervébe, hogy kötelező teljesíteni. Többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
5: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté-Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Silvan Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy új...

Jó reggelt, csütörtök van, július 16-a, nyár kellős közepe. Vár minket sokszor az utazás ilyenkor és a különböző hotelszobák. Na már most elhoztam olyan három tárgyat a hotelszobákból, amelyek hát elég sok baktériumot tartalmaznak mindenféle riogatás nélkül, de többek között felhívják a figyelmet az újratölthető szappan és sampon adagolókra. A falra szerelt utántölthető adagolók ugyanis egyre több hotelben leváltják az egyszer használatos flakonokat, viszont az újratölthető adagolók felületén olyan baktériumok is vannak, amelyek bőrirritációt vagy pedig fertőzést okozhatnak, ez abból adódik, hogy nem feltétlenül takarítják rendesen. A másik ilyen meglepő tárgy a hajszárító, amelyet különösen nyaralások során ugye nagyon gyakran használunk. Ez az egyik legtöbbször megérintett, ugyanakkor mégis megrázóan ritkán fertőtlenített eszköz a hotelszobában, ezt sem igazán szokták takarítani, és a legmeglepőbb a vízforraló, ugyanis előfordul, hogy egyes vendégek nem rendeltetésszerűen használják a készüléket. Ez azt jelenti, hogy gyakran fehérneműket mosnak benne, miközben a szálloda alkalmazottai a készülékeket nem mindig fertőtlenítik. Hát a klasszikus távirányító mellett ez a három még az, ami nem baj, hogyha megérkezünk a szállodába, akkor át van törölve. Biztos, ami biztos alapon, hiszen nem egy hasmarssal akarjuk eltölteni a nyári egy-két hetet. Közeledik a hétvége, és hogy milyen programokkal találkozhatunk a hétvégén Nyíregyházán. Már is utána nézek néhány dar után, ezeket is elmondom, de önök is megnézhetik bestfmnyiregyhaza.hu, kattintsanak a programajánlatokra. Tovább.

0: Mi minden reggel most is visszatekintünk az elmúlt napra. Katasztrófavédelmi hírek jönnek Rutkai Dér Viviántól itt a Bestem. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Felső vezetékre, majd sínekre dölt fának ütközött tegnap este egy ötkocsis vonat Nyíregyházán, az Acél utca melletti 100-as vasúti főútvonalon. A mozdony eleje megsérült, nem tudott tovább haladni, az eset során azonban személyisérvés szerencsére nem történt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók az utasok átszállásában segítettek, valamint a motoros láncfűrésszel eltávolították a kidőlt fát. 8 méter mély használaton kívüli kiszáradt kútba esett egy macska tegnap este Berkeszen egy Rákóczi úti családi ház udvarán. A demecseri önkéntes tűzoltók dugólétre és mentőkötél használatával mentették ki a sértetlen állatot. Forgalmat veszélyeztető lehasadt faágat távolítottak el létraszer segítségével a nyíregyházi tűzoltók városukban a Szimbád sétánynál. Én köszönöm a figyelmet, nyugodt napot kívánok mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük a híreket és jó munkát kívánunk nektek, szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat. Az autóban is mindig ez szól.
4: Munka is könnyebben megy veletek.
5: Ezt szoktuk hallgatni.
6: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

Érkeznek a programajánlatok a Best reggelben. Ma lesz a sóstúj tánceste délután 5 órától. A helyszín a sóstúji piac. Vár minket a Szabolcs Néptánc Együttes és a Szilaj Banda. A rendezvény persze ingyenes. Hétvégén koncert is lesz, szintén Sóstón. A Dog Rock fog majd játszani szombaton, ahogy a nevük is tartalmazza, rockzenével várnak minket. Este 7:30 és 7:30 között szintén a sóstúji piacon. És maradjunk még egy kicsit Sóstónál, ugyanis elindultak az estézések a sóstúji múzeum faluban. Koncertekkel, csillaglesekkel, rendhagyó táratvezetésekkel, falu kerüléssel és moldvai estel is várják majd önöket ezen a nyáron. A következő estézés pedig majd pénteken lesz, holnap. Rendhagyó táratvezetésre számíthatnak Pál István Szarona közreműködésével. Tartalmas hétvégét!

0: úgysem felelnék. Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Különösebb fennakadás sehol sem tapasztalható. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, különösen a kisebb falvak közötti, alsóbrendű utakon. A gépek méretéből fakadóan tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Ferenc körúton több helyen. A munkaterület mindenütt gólyával jelölve van, figyelmesek legyenek. Óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Számítson arra, hogy a mai naptól, hát úgy rendesen visszatér a nyár. Az elmúlt napok 20 fokait leváltják a 30-asok, ez pedig azt jelenti, hogy ma 33 fok várható Nyíregyházán, és pénteken holnap akár 35 foknál is melegebb lehet. Szóval ilyen nyári időjárásos szerintem nagyon jó lesz hallgatni a Best FM nyári slágerait. Ezekkel készülünk, én mára pedig köszönöm a figyelmet, örülök, hogy a csütörtököt is együtt indítottuk. Én Simon Norbert vagyok, holnap

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
3: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1.250.000.000 forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok. Külön köszöntöm a nyaralókat. Ma a Waltereket köszönhetjük fel. Én Szendi Hajni vagyok. Mit jelent a név? Nem sokára elmondom. Aztán hívom telefonon Maglóczki Tibor kutya kiképzőt is. És szó lesz arról is, hogy miről híres a mai nap. Rádiózzunk együtt a következő 4 órában itt a 103.9-en.

Szendi Hajni vagyok, köszöntjük a névnaposokat, július 16-a van, és Isten éltesse a Waltereket. Egy férfi névről van szó, amely germán eredetű, és a dupla V-vel írt Walter, magyar alakja a sima V-vel írt Walter. A Waltran uralni és a Harry sereghad szavak összetételéből származik a név, jelentése tehát hatalmas harcos vagy seregura. A név a középkorban terjedt el Európában, Magyarországon jelenleg nem tartozik a leggyakoribb nevek közé, de klasszikus nemzetközi hangzása miatt egyébként sokan kedvelik. A Walter név híres viselője például Walter Attila, magyar profi országúti kerékpár versenyző, aki 2021-ben történelmet írt azzal, hogy 3 napig viselte a Giro d'Italia összetett éllovasának járó rózsaszín trikót első magyarként. Teljesítménye hatalmas lendületet adott a hazai kerékpársportnak. Ma ünneplik névnapjukat a Vilma nevű hölgyek is, a Vilma latin Wilhelmina névből ered, jelentése védelmező akarat. Egyik legismertebb viselője Vilma Benki, eredeti nevén Vilmácska Bánki Vilma, magyar származású hollywoodi néma filmsztár, aki a 20-as évek Amerikájában hatalmas sikert ért el. Isten éltesse tehát a névnaposokat!

0: Kutya és gyerek, ez volt a témánk az elmúlt pár adásban már Maglóczki Tibor kutyatrénerrel, és ugye ezt több aspektusból is megvizsgáltuk. Az első gondolatkörünk arra épült, hogy mi a helyzet, ha egy kutyát gyerekként kezelnek, nem pedig kutyaként. Utána arról esett szó, hogy mi történik akkor, ha már van egy kutya, egy házaspár, egy pár életében, és baba születik. És eljött a harmadik, azaz az utolsó megfejtésünk ebben a témakörben. Nagyon-nagyon sokszor látunk reklámokat, filmeket, videókat arról, hogy mennyire csodálatos az, amikor a gyerekek mellé kutya érkezik a családba, ugye? Tehát, hogy már megvannak a gyerekek, vagy egy, vagy több, és akkor nem tudom, jön a kutya, mert hogy azt szeretné a gyerek, de hogy minden mellett azért a videókon látjuk, hogy együtt alszanak, fogja a gyerek a hátát, úgy sétál, így tanul meg járni, szóval ezek ilyen megható szép történetek. A valóságban is ez van? Maglóczki Tiborral beszélgetek ma is.
1: Igen, hát a kérdésfeltevés közben már nagyon sok nagyon sok minden bevillant az agyamba ezzel kapcsolatban. Amit még nem említettél meg, és én akkor ezzel kezdeném, hogy nagyon sokszor ugye a gyerek nyomására vesznek kutyát, mert hogy ő azt mondja, hogy ő szeretne egy kis kutyát. Na, itt a szülői felelősség. Én is kaptam már ilyen kérdéseket, hogy segítsek kutyát választani, mert a gyereknek szeretnének kutyát venni. Ilyenkor én mindig elmondtam, hogy úgy álljanak hozzá inkább, hogy ez a kutya, ami bekerül a családba, az a szülőké. A szülőké a felelősség. Mert vehetnek egy 3 éves gyereknek kutyát, vagy egy 8 évesnek, vagy egy 15 évesnek. Ugye mindegyik korban már azért mást jelent az, hogy kap mondjuk a gyerek egy kutyát. Én azt mondom, tehát egész fiatal kisgyerekeknek nem szabad kutyát venni. Ha a szülő azt mondja, hogy oké, neked most vettünk egy kis kutyát, azzal tisztában kell lennie a felnőtteknek, hogy az az ő kutyájuk, maximálisan az ő felelősségük. Egy ilyen kis gyerektől nem várható el az, hogy ellásson egy kutyát. Még az idősebbek sem, ugye, tehát kiskamaszkorban vannak olyan gyerekek, én is találkoztam olyanokkal, akik nagyon erős felelősségérzettel rendelkeztek, és nagyon szépen el tudják látni a kutyát, de nem lehet általánosítani. Illetve nyilván a gyermek életében is jöhetnek olyan változások, amikor akár akaratán kívül is belekerül olyan helyzetbe, hogy nem tudja ellátni a kutyát. Iskolai feladatok, külön órák, szakkör, stb. Kevesebb ideje marad a kutyára, akkor nyilván a szülőnek át kell vállalnia ezt a gyerektől. De hogyha visszakanyarodunk oda, hogy megvan már a gyermek a családban, és úgy szeretnének kutyát választani, nagyon körültekintőnek kell lenni. Amit említettél, ugye, hogy vannak ilyen ideális helyzetek, amiket filmekből, különböző videókból ismerhetünk, hogy rózsaszín ködben úszik mindenki, és a gyerek a kutyába kapaszkodik, együtt alszanak, stb. Tegyük hozzá rögtön, hogy nem minden kutya alkalmas erre.
0: Igen.
1: Tehát vannak olyan egyedek, és szándékosan nem fajtákról beszélek, vannak olyan egyedek, amik alkalmasak erre a feladatra. De egy ugyanolyan fajtának egy másik egyede, az már abszolút nem biztos, hogy alkalmas ugyanerre a feladatra. És itt jön az, hogy az emberek általánosítanak, hogyha látnak egy fajtát, mondjuk egy tévéfilmben, egy reklámban, hogy jaj, de milyen okos, milyen ügyes, az ott ül, nem csinál semmi rosszat, hát ez beállított jelenet. Ugye ezzel kell tisztában lennünk, hogy nem szabad elvárni azt, hogy a tévéműsorban, a reklámfilmekben szereplő kutyából induljunk ki. Lehet, hogy tetszik nekünk, meg tetszhet is, de akkor utána kell nézni, milyen az az adott fajta, milyen jellemzői vannak, milyen igényei vannak, hogyan lehet foglalkozni vele, mit érdemes tenni vele, lehet-e vele sportolni, hogyha az ember azt szeretné. Ilyen kérdéseket fel kell, hogy tegyünk önmagunknak, illetve nyugodtan feltehetünk egy-egy szakembernek is, mert nagy valószínűséggel azért meg tudja válaszolni, illetve tud ajánlani.
0: Igen,
1: én
0: fajtát,
1: szoktam, igen. Tehát én mindig oda szoktam bízni a választást a kérdezőnek, a leendő gazdinak. Tehát én soha nem erőszakolom rá az én saját véleményemet, viszont minden kérdésre válaszolok, és elmondom azt is, hogyha úgy látom, hogy ez kevésbé lenne jó választás, de a döntés ugye mindig a leendő gazdié. És itt jön be az, amiről már beszélgettünk, önismeret, felelősségtudat, és szépen saját magunkban fel kell építeni már elméletben is azt, hogy hogyan szeretnénk akkor beilleszteni egy kutyát a családba. Napi rendünkbe hogyan fér bele, a gyerek napi rendjével, hogy tudjuk összeegyeztetni, mi van, ha elutazik a család, mi van, ha lebetegszik valaki, a munkánk mellett? Tudunk-e elegendő időt szánni rá? Le tudjuk-e mozgatni? Le tudjuk-e fárasztani? Úgyhogy nagyon összetett kérdés, és érdemes vele foglalkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, legközelebb onnan folytatjuk majd, hogy mikor érdemes vagy kell-e új kutya a régi mellé. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal. Ne felejtsük el, hogy ma a Vilmák és a Walterek ünneplik névnapjukat. Az első dátumunk jó régről származik, 622-ből, amikor is elkezdődött a hidzsra. Ezen a napon kezdődött a mohamedán időszámítás, amikor Mohamed proféta Mekkából Medinába költözött a követőivel. Ez a történelmi esemény a hidzsra, amely szó szerint kivándorlást jelent. A muszlim világban ez az iszlám naptár első éve. Mohamed Medinába érkezése után vált vallási és világi vezetővé, létrehozva az iszlám közösség alapjait. Ez az esemény nem csak vallási, hanem politikai fordulópont is volt az arab történelemben. Ma a muszlimok minden évben megemlékeznek erről az útról. Ugorjunk egyet az időben 1054-re, amikor is a keleti és a nyugati egyház véglegesen szakított egymással. Ez volt a nagy egyházszakadás kezdete. A szakadás hátterében teológiai viták, hatalmi harcok és kulturális különbségek álltak. A kiátkozás után a római katolikus és az ortodox egyház külön utakon folytatta történetét, bár később voltak közeledési kísérletek, a teljes egyesülés sosem valósult meg. Ez az esemény a kereszténység történetének egyik legfontosabb mérföldköve, azóta is meghatározza Európa vallási térképét. Menjünk tovább 1400-as évekbe, egészen pontosan 1439-be, amikor is ezen a napon kihirdették azt a törvényt, amely hivatalosan szabályozta a csődöt. Ez lehetővé tette az adósok vagyonának igazságos elosztását a hitelezők között. Bár a középkori Angliában az adósokat gyakran börtönbe vetették, ez a törvény mérföldkő volt a pénzügyi jog fejlődésében. Az intézmény idővel elterjedt Európa szerte és modern formájában ma is létezik. Ez tette lehetővé, hogy a gazdasági élet szereplői vállalkozásai kockázatait kezelni tudják. A csőd jogi intézménye a gazdaság dinamizmusának egyik fontos eszköze lett. És akkor irány 1945, amikor is az első atombomba robbantásra került sor a világon. Az Egyesült Államokban Új-Mexikó állam sivatagában hajtották végre a kísérletet. Ez volt a Manhattan terv keretében kifejlesztett első nukleáris fegyver próbája. A robbanás ereje felülmúlta a tudósok várakozását. Vakító fény és óriási tűzgolyó keletkezett. Ezzel beléptünk az atomkorszakba, amely a második világháborút követően alapjai megváltoztatta a geopolitikai viszonyokat. A sikeres teszt utat nyitott Hiroshima és Nagasaki bombázásához. Az atombomba azóta is az emberiség legpusztítóbb fegyvere maradt. Folytassuk könnyedebb témával, megszületett a világ első Disneyland ötlete 1951-ben. Walt Disney ezen a napon kezdett konkrét terveket készíteni egy olyan vidámparkra, ahol a látogatók átélhetik meséi varázsát. A korábban csak filmes történeteiről ismert Disney új szintre emelte a szórakoztatóipart. Az ötletből 1955-re valóság lett Kaliforniában. Disneyland azóta világszerte elterjedt, számos országban nyílt hasonló park. Minden generáció számára külön különleges élményt kínál, Disney univerzuma kézzel fogható valósággá vált. Ez a dátum tehát a modern élményparkok születésének napja. A hold felé tartó Apollo 11 ezen a napon indult el 1969-ben, ez először juttatott embert a holdra. A három fős legénység, Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins történelmet írt. Az indítást Floridából, a Kennedy űrközpontból hajtották végre. Az egész világ lélegzett visszafojtva figyelte az eseményt. Július 20-án Neil Armstrong első emberként lépett a hold felszínére. Az Apollo 11 küldetés az emberiség tudományos és technológiai képességének azt hiszem kijelenthetjük, hogy akkori csúcspontja volt. Menjünk tovább 1999-el. John F. Kennedy, egykori amerikai elnök fia, ezen a napon zuhant le kis repülőgépével. A tragédia Cape Cod közelében történt fedélzetén feleségével és sógornőjével. A balesetet feltehetően a rossz látási viszonyok és Kennedy Jr. pilóta tapasztalatának hiánya okozta. Halála megrázta Amerikát, mivel az egész Kennedy családot a sorscsapások sorozata kísérte. Őt sokan az apja örökségének folytatójaként látták. Élete mindösszesen 38 évesen ért véget. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön 2017, amikor is meghalt George A. Romero, a zombi filmek atya. A filmrendező 68-ban készítette el a Night of the Living Dead című filmet. Ez a film alapozta meg a modern zombi mítoszt és kultuszt teremtett. Későbbi
alkotásai, mint a Dawn of the Dead, vagy éppen a Day of Dead szintén legendássá váltak. Munkássága nem csak a horrorfilmeket, hanem a popkultúrát is jelentősen befolyásolta. Romero halála után is milliók emlékeznek rá, félelemmel, vegyes tisztelettel. Ő tette a zombikat a modern horror elengedhetetlen részévé. Ez volt már a kalendár.

Megyünk moziba, mozipremierekkel folytatjuk. Hát összesen egyébként kettő film debütál majd a hazai mozikban július 16-án. Az egyik viszont egy kasszasikernek ígérkező alkotás. Maga a sztori is már olyan, hogy szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá. Anno, amikor olvastam, hát megkillódtam az Ödüsszeával, de azt gondolom, hogy filmen azért lényegesen érthetőbb lesz. Maga a történet mellett a szereposztás is olyan, amire nem lehet nem odafigyelni. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, hogy csak egy-két nevet említsek, és ha ez nem lenne elég, akkor a rendező nem más, mint Christopher Nolan. Tehát ő most egy mítikus akció eposzt hozott létre, számos helyszínen forgatták ezt a filmet IMAX technológiával. A film először hozza el Homérosz alapművét, tehát a mozivászonra ekkora felbontásban ilyen látvánnyal, és az egész világon júliusban fog majd debütálni, itt Magyarországon július 16-án. És ezzel párhuzamosan egy francia-belga vígjáték is a hazai filmszínházakba kerül, a film címe A pasi gyerekkel jön. Anna egy 40-es éveiben járó, kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől. Amikor összejön Alexanderral, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi végre, megtalálta a boldogságot. Egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. Erről szól a francia-belga vígjáték. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai lépnek szorítóba a 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, vagy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László Elit Ökörvívó Magyar Bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron ismerják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra kellemes szép napot kívánok. Szendi Hajni vagyok. Hogyan spóroljunk az árammal? A férjem szerint ezt úgy kell, hogy ahol nem vagyok, ott kapcsoljam le a lámpát, de mindig égve hagyok mindent mindenhol. Na mindegy, de komolyan mondom, én úgy érzem, egyébként fejlődőképes vagyok, csak nem mindenki veszi ezt észre. Na mindegy, hamarosan ennél azért lényegesen jobb tanácsokat fogok hozni, de minden mellett beszélek arról is, hogyan ismerhető fel az, ha késztőalagút szindrómánk van.

Szendi Hajni vagyok, és segítek, hogy vastagabb maradjon a pénztárcánk, mert hogy jönnek a tippek, hogyan spórolhatunk az árammal. Amikor arról beszélünk, hogy vajon melyik készülék fogyasztja a legtöbb energiát, akkor gyakran ugye a hűtő jut először az eszünkbe. Pedig van egy kisebb eszköz, ami még többet fogyaszthat, mint egy tévé, de ezzel mégis kevesen vannak tisztában. Ez nem más, mint a manapság hatalmas divatnak számító air fryer, azaz a forró levegős fritőz, amely nagyon népszerű az egyszerű használatának, gyors ételkészítésének köszönhetően. Az erős teljesítmény és az intenzív hőfok ciklusok miatt akár 1500-as energiafogyasztást is produkálhat, egy tévé pedig 400 és 600 között fogyaszt. Ennek az az oka, hogy az airfryer nagy sebességű ventilátorokkal keringeti a meleget a térben, hogy az étel egyenletesen süljön meg. Az airfryer sokkal többet fogyaszthat tehát, mint gondolnánk, de ha odafigyelünk néhány praktikus használati trükkre, akkor jelentősen csökkenhet az energiafogyasztása. Nos, hogy hogyan? Természetesen segítek és el is mondom. Kapcsoljuk ki az airfryert 1-3 perces programmal a vége előtt, a kikapcsolás után tehát még marad benne forróság, kihasználhatjuk így a maradék hőt. Ne használjunk kis adagokat, ha csak egy szelet pirítóst szeretnénk melegíteni, akkor inkább tegyük a serpenyőben vagy a mikrohullámú sütőben. Készítsünk egymás után több adagételt, ha egyszerre többfélét főzünk, akkor spórolhatunk azzal, hogy az előmelegedett készülék már használatban van. És végül, ha van elválasztó, használjunk két kosarat és főzzünk egyszerre kétféle ételt. Például süssünk krumplit és csirkét együtt, így jobban kihasználjuk az energiafelhasználást.

A folytatásban megemlékezzünk Ginger Rogersről, az amerikai színésznőről, aki énekesnő és táncosnő is volt, és tulajdonképpen a klasszikus hollywoodi musical filmek ikonikus alakjává vált. Virginia Catherine McVaught néven született Missouri államban, és hát a gyermekkorát nagyrészt Texasban töltötte, ahol az édesanyja újságíróként dolgozott, és őt is támogatta színpadi karrierjében. Már tinédzserként elkezdett táncolni és énekelni, több helyi versenyen indult el. 1925-ben pedig megnyert egy Charleston táncversenyt, ez be is indította showbizniszes karrierjét. Első Broadway szerepe után Hollywood felé vette az irányt. 1933-ban szerződött le az egyik stúdióhoz, ahol Fred Astaire partnereként vált híressé. Közös filmjeik például 1935-ben a Top Hat, 36-ban a Swing Time, illetve 37-ben a Shall We Dance, a musical műfaj megkerülhetetlen klasszikusai lettek. Tánctudása, bája és komikusi tehetsége elbűvölte a közönséget. Nem csupán táncosként, hanem drámai színésznőként is elismerték. 1940-ben például Oscar-díjat nyert a Kitty Foy című film főszerepéért, melyben egy erős, önálló nő alakját formálta meg. Ez bizonyította, hogy nem csak Fred Astaire partnereként állja meg a helyét. Pályafutása során több mint 70 filmben szerepelt, és a hollywoodi aranykor egyik legnépszerűbb sztárja lett. A 40-es évek után is folytatta színészi karrierjét. Színházi előadásokban lépett fel, például a Hello Dolly című musicalben. Tánc technikája a jazz, a balett és a társas tánc ötvözete volt. Eleganciáját és precizitását máig példaként emlegetik. Sokan úgy tartják, hogy ő tette teljessé Fred Astaire legendáját, hiszen a férfi táncos akkor ragyoghat igazán, ha a partnere tökéletes. Magánélete nem volt mentes a viharoktól. 5-ször házasodott, de egyik kapcsolata sem bizonyult életre szólónak. Mégis mindig elegáns, derűs és fegyelmezett nőként mutatkozott a nyilvánosság előtt. Halála után Hollywoodban egyébként a Walk of Fame csillaga mellett egy Esther Rogers szoborcsoport is őrzi az emlékét. Munkásságát a Broadway, a film és a táncművészet örök legendái között tartjuk számon. Egyszer azt mondta, azért kaptam fizetést, hogy ugyanazt csináljam, amit Fred, csak hátrafelé és magas sarkúban.

lassan, alattomosan alakul ki, és jelentősen befolyásolja mindennapjainkat. Ez nem más, mint a késztő alagút szindróma, amely sokak életét keseríti meg. Mondom, mit lehet erről tudni, mit lehet vele kezdeni. Ez a betegség akkor jelentkezik, amikor a csuklóban futó ideg nyomás alá kerül. Ez az ideg halad át ugyanis a késztő alagútján, amely egy szűk, csontos szalagos csatorna. Ha az alagútban lévő térbe szűkül, például gyulladás, ödéma vagy túlerőltetés miatt, az idegre nyomás nehezedik. A késztő alagút szindróma legjellemzőbb tünete az ujjak zsibbadása, főleg éjszaka vagy reggelente. A beteg azt tapasztalja, hogy elgémberednek az ujjai, leginkább a hüvelyk, mutató és középső ujjak, valamint a gyűrűs ujj felének tenyéri oldala. Gyakori a kellemetlen bizsergés, a hangyamászás érzés. A szindróma kialakulásának több oka lehet. Gyakori a túlerőltetés, például számítógépes munka, gépelés, egérhasználat, de előfordul kézműves fizikai munkát végzőknél is, ahol sok a csuklómozgás, hajlítás, feszítés. Az ismétlődő mozdulatok, az erőltetett csuklótartás és a vibrációs gépekkel való munka rizikófaktor. A terhesség alatt is megjelenhet a késztő alagút szindróma, mivel a hormonális változások miatt vizenyő keletkezhet a szövetekben, ami nyomja az ideget. Ilyenkor általában a szülés után a vízvisszatartás megszűnésével a panaszok enyhülnek. Ha a nyomás tartósan fennáll, az ideg károsodhat, és nem csak érzészavar, hanem izomgyengesség is kialakul. Ilyenkor a hüvelykúj párna izmai sorvadni kezdenek. A beteg már nem tudja megtartani a tárgyakat, kiesnek a kezéből, romlik a finom motoros mozgás. A diagnózis általában ideggyógyászati vizsgálattal állapítható meg. Az orvos az érzészavarokat, az izomerőt vizsgálja, valamint idegvezetés vizsgálatot végez, amely pontosan kimutatja, hol károsodott az ideg és milyen mértékben. A kezelés első lépése a tehermentesítés. Éjszakai csuklósín viselése sokat segít, mivel rögzíti a csuklót semleges helyzetben, így csökkenti a nyomást az idegen. Gyulladás csökkentő gyógyszerek, B-vitaminok, fizioterápia, ultrahang, speciális kéztorna is hatékony lehet. Ha azonban a konzervatív kezelés nem vezet eredményre, vagy súlyos az idegkárosodás, műtéti beavatkozás szükséges. Ennek során felszabadítják az ideget a nyomás alól, átvágva csatornát fedő szalagot. A műtét többnyire sikeres és gyors javulást hoz. Fontos, hogy már a korai tünetek megjelenésekor keressük fel az orvost, hiszen a tartós idegkárosodás maradandó érzészavart és izomgyengességet okozhat. A prevencióban pedig sokat segít a megfelelő ergonómia. Jó legyen az asztalunk, a székünk, jól állítsuk be a monitor magasságát, támasszuk alá csuklónkat, rendszeresen csináljunk kéz- és csuklótornát. A késztő alagút szindróma arra figyelmeztet minket, hogy testünk jelez, ha túlterheljük, és ideje változtatni a munkaszokásainkon, a testtartásunkon vagy a terhelésen. Ahogy mondják, a fájdalom a testnyelve, amely nem szavakkal, hanem érzésekkel üzen nekünk.

Szendi Hajni vagyok, folytatjuk az időjárás előrejelzéssel. Holnap a hét utolsó munkanapján napos időre lesz kilátásunk gomoly felhőkkel, csökken már pénteken a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A változó irányú szél is mérsékelt maradt, tehát holnap kifejezetten szép időnk lesz. A hajnali 13-22 fokról délután 28-34 fokra melegszik fel a levegő hőmérséklete.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen. Ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
3: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni. Itt többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Rulán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb majd egy óra múlva, egy órakor jönnek friss hírek itt a Best FM-en. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ma ebédel. Hát lehetséges, hogy sokan simán beemelnék azt, ha nem lenne a kígyóknak világnapja, mert meglátnak egy ilyen állatot, és a hideg rázza őket. Én így el vagyok velük, tehát így rájuk nézek, jaj, de szép, ne nyúljon hozzám, ne legyen túl közel. Tehát én így állok velük. A kígyók világnapja van ma, hamarosan róluk is szó lesz, és hát, hogyha már itt a kígyók világnapját egy picit megmutatom, akkor kígyós rekordokat is hozok. És ahogy lenni szokott, ma is főzünk Friedrich Antal séffel. Ma kebabot csinálunk, de olyat, amibe megy van. De komolyan, tudom, bizarul hangzik, de azt mondta Anti, finom, én meghiszek neki. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Július 16-a van, és hát kérem szépen, ma van a kígyók világnapja, bizony. Ezen a napon ünnepeljük világszerte a World Snake Day-t, melynek célja a kígyók iránti félelmek csökkentése és a fajok védelmének fontosságára való figyelemfelhívás. Mert sokan rettegnek tőlük, a kígyók alapvető szerepet töltenek be az ökoszisztémában, én amúgy is úgy gondolom, hogy minden élőlénynek megvan a maga helye, illetve szerepe, így kerek az egész. Nagyon sokan rettegnek tőle. Egyébként a kígyók szabályozzák a rágcsálók és más kisállatok populációit, tehát hozzájárulnak a mezőgazdasági termények védelméhez és az egyensúly fenntartásához. Ezen a napon a természetvédelmi szervezetek különféle ismeretterjesztő programokat szerveznek, hogy bemutassák a kígyók biológiai sokféleségét és a viselkedésüket. A világon több mint 3500 kígyófaj él, jó sok, ezek közül azonban csak nagyon kevés veszélyes az emberre, de hát aki veszélyes, az meg nagyon. Magyarországon például mindössze 2 mérges kígyófaj fordul elő, de ők is szerencsére nem szeretik a kétlábúakat, tehát kerülik az embert. A kígyók szimbolikája nagyon sokrétű, több kultúrában az újjászületés, a gyógyítás, a bölcsesség jelképei, hiszen vedlésükkel a megújulást is szimbolizálják. Az orvostudomány jelképe az Aklépiosz pálcáját is kígyó ábrázolja, amely az ókori görög gyógyító istenhez kötődik. Sok kultúrában ugyanakkor a gonosz, a veszély vagy az ártó erő szimbólumai, ezért a mai nap a tévhitek eloszlatására is alkalmas. A kígyók világnapja arra hívja fel a figyelmet, hogy számos kígyófajt a kihalás fenyeget, élőhelyük pusztulása és az illegális kereskedelem miatt. Érdemes tehát ezen a napon jobban megismerni ezeket a különleges állatokat, hiszen megértésük hozzájárulhat a természet iránti tiszteletünk növeléséhez. Sokan tartanak kígyót házi kedvencként is, de ez nyilván felelősségteljes gondozást igényel. Én egyszer voltam egy ilyen kiállításon, ahol ilyen hüllők, pókok, kígyók, minden volt úgy kipakolva, és akkor szólt a csávó, mikor éppen záróra volt, hogy na megnézed az etetést, én nem is tudom, mit gondoltam, hogy mit fogok látni, de tényleg. És amikor elővettek egy ilyen kis fehér egeret, behajtották a kígyónak, hát komolyan mondom, én így hetekig nem szabadultam ettől a látványtól, borzasztó volt nekem, de hát nyilvánvalóan ennek a kígyónak is enni kell. A kígyók természetes élőhelyeik védelme egyébként nagyon-nagyon fontos, sőt, mi több, ugye a mérges kígyók mérgét úgy is le tudják csapolni, hogy az állat totál jól van, utána túléli, és ezt orvosi célú kutatásra is föl szokták használni, és azt mondják, hogy egyre több ilyen jellegű kutatás lesz, bizonyos betegségek gyógyításában, tehát kulcsfontosságúak a kígyók.

A kígyók világnapjához kapcsolódóan összeszedtem egy pár rekordot, hogy hát azért csodáljuk ezeket a kígyókat, ezeket az állatokat, amelyeket Magyarországon is vannak, akik tényleg rajongásig szeretnek, mások pedig így ránéznek egy kígyóra, aztán sikítva menekülnek a terrárium mellől. Na nézzünk egy-két kígyó rekordot és különlegességet. A világ leghosszabb kígyója a retikulált piton, amely Dél-Kelet-Ázsiában él. A leghosszabb hivatalosan mért példány 10 méteres volt, de vadon élő példányok jellemzően ilyen 6-7 méteresek. A világ legnehezebb kígyója a zöld anakonda, amely Dél-Amerika mocsaras területein él. Súlya eléri a 250 kg-ot, a hossza

pedig általában 6-7 méter, de az állat masszív, vaskos testfelépítése miatt nehezebb a retikulált pitonnál. A legkisebb kígyófaj a Barbados Tarred Snake, amely mindösszesen csak 10 centis, ennyi a hossza. Ez a pici, föld alatt élő kígyó olyan vékony, mint egy spagetti tészta. A legmérgezőbb kígyó a belső taipán, amely Ausztráliában honos. Mérge rendkívül erős, egyetlen harapásával akár 100 ember halálát is okozhatná, de rendkívül félénk szerencsére, így áldozatai között ritkán szerepel ember. A leggyorsabb kígyó a fekete mamba, amely akár 20 km/órás sebességgel is képes siklani rövid távon. Ez Afrikában él, nagyon agresszívnak tartják, bár valójában inkább menekül, mint támad. A legnagyobb mérges kígyó a királykobra, amely elérheti az 5,5 méter hosszúságot is. A nevét onnan kapta, hogy fő tápláléka az, hogy más kígyókat eszik meg. A kígyók között találunk olyanokat is, amelyek hónapokig el vannak táplálék nélkül. Egy retikulált piton például akár egy évet is kibír, úgyhogy nem eszik, ha előtte nagy zsákmányt fogyasztott. A kígyók vedlése különösen érdekes, életük során folyamatosan nőnek, ezért bizonyos időközönként kinövik a bőrüket és azt levedlik, néha évente többször is. A világ leghosszabb mérges kígyója szintén a királykobra, még a legrövidebb életű kígyók közé tartoznak a kisebb siklók, amelyek olyan 5-6 évig élnek. A leghosszabb életű kígyók a nagy pitonfajok, például a burmai piton, amely fogságban 30-35 évet is el van. A kígyók egyébként nem képesek rágni, az állkapcsok rendkívül tágra nyílik, így egészben nyelik le a zsákmányukat. Egyes fajok akár háromszor akkora állatot is lenyelhetnek, mint a saját fejük átmérője. Most ezt így ültessük már el emberbe, tehát van a fejem, meg egy hamburger, ami háromszor ekkora, és fog nélkül megeszem, döbbenet. Igaz, hogy évig emészteném ezek szerint. Érdekesség, hogy a kígyóknak nincs fülük, a talaj rezgései alapján érzékelik a közeledő lépéseket, vagy éppen a préda mozgását. Az amerikai korallsikló gyönyörű piros-fekete-sárga csíkos mintázata miatt vált ismerté, ugyanakkor sok hasonló kinézetű, ártalmatlan siklófa is él Észak-Amerikában, amelyek így védekeznek a ragadozók ellen. Az egyik legrégebben ismert kígyó fosszíli egyébként több mint 100 millió éves, bizonyítva, hogy bizony ezek a kígyók már a dinoszauruszokat is ismerték. A kígyók között léteznek vízi kígyók is, például a tengeri mérges kígyók, amelyeknek mérge halálos, de emberek ellen szerencsére ritkán használják ezt. A világ legtöbb halálos kígyó marását Indiában és Dél-Kelet-Ázsiában jegyzik fel évente. Ott főként a kobra mar meg embereket, illetve a viperák és a krejtfajok. Végül még egy érdekesség, a kígyók a kultúrákban is nagyon fontos szerepet töltenek be. Az orvosi jelképen is látható a kígyó, Aklépiosz botja, gyógyítás, a bölcsesség szimbóluma. Még sok vallásban a kígyó egyszerre jelképez félelmet, tudást, és ahogy a vedlésre gondolunk, az újjászületést is.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: Dúlnak a háborúk szerte a világban, és hát vannak olyan országok, amelyek éveken át tulajdonképpen ebben a cipőben jártak. Szíriában ugye 2011-ben kezdődött a háború, és csak nem 14 évig tartott a polgárháború, ami nagyrészt hivatalosan lezárult 2024 végén, de hát továbbra sincs béke ebben az országban. Több kisebb fegyveres konfliktus azért még mindig sajnos a hétköznapok része, és hát háborús övezeteket keresünk fel gasztronómiai szempontból Friedrich Antal séffel. Tehát a következő állomásunk Szíria. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Na, mit tudhatunk a szír gasztronómiáról?
1: Remélem, hogy nem rémítek el senkit ezektől a helyekről, de vannak olyan megfogalmazások, például, hogyha francia konyháról beszélünk, akkor nem arra gondolunk, hogy a Waterloo-i csatában hány ember halt meg, vagy hogy a Olaszországban nézzük, hogy milyen pászták, akkor nem a fasizmus ugrik be nekünk.
0: Aha.
1: Tehát egy csomó ilyen dolog ellentétes, és pont ilyen Szíria is. Mert most Szíriáról beszélünk, és neked is, meg nagyon sokaknak egyből háborús helyzet, meg egyebek, holott Szíria sokkal ősibb, sokkal nagyobb, és sajnos a mostani jelen állapotban még háborús különböző konfliktusok és helyzet van ott, és ez nagyon szomorú és elítélendő. Akárki, akármit igaza van, nincs igaza, teljesen mindegy. Sokkal jobb lenne, hogyha, mint már említettem, volt a gasztronómia, a turizmus és egyéb miatt kellene beszélni róla a pozitív értelemben. És én például Szíriáról nagyon jókat hallottam. Szintén ők is ott voltak az elején a búzatermelésben, a kegyérkészítésben. Ők voltak az elsők, akik borokat készítettek. Tehát Szíria nincs, akkor még lehet, hogy nem tudunk bort készíteni, mert onnan indult el. Tehát nagyon érdekes dolgok, és ez már 3000 éve. Tehát 3000 éve már tudtak bort készíteni, hogy akkor milyen bort készítettek, nem tudtam. Nem tudom, hogy most milyenek ezek a szírborok, de megkóstolnám, mert hogy érdekes, hogyha ott ilyen jó a terület, ilyen jó a vidék, és ekkora tudásuk, akkor azért annyira rossz nem lehet, én úgy érzem. Az a baj, hogy a háborús pusztítás biztos, hogy sok kárt okozott, de hogy a mai napig ott élő emberek a mai napig ugyanúgy termelnek bort, ugyanúgy sütnek kenyeret, ugyanúgy termelnek búzát, ez biztos. Tehát ez nem is kérdés, csak az a baj, hogy ezeken a területeken besötétíti ez a háborús helyzet az egész életüket, és ez egy abszurd dolog. Nem is tudom, mit mondjak erre.
0: Uh-huh.
1: Az biztos, hogy mellette én azt kívánom, hogy minél előbb lennének olyan lehetőségeink, hogy tudjunk oda kirándulni. Én a mesterséges intelligenciát szoktam sokszor használni, több mindenre, és rákérdeztem, hogy mit ajánl utazás szempontból, hogyha én ide Közel-Keletre szeretnék mondani, és mondta, hogy hát ide van pár ország, amit javasolt, és van pár ország, amit nem javasol, viszont ha én nagyon gasztroturista vagyok, és nem a tengerpartra akarok menni nyaralni, akkor még Libanont is földobta, hogy igen, vannak olyan területek, ahol még el lehet utazni. Tehát nagyon érdekes.
0: Én olvastam is egy statisztikát egyébként most erről, hogy a nyár elején volt a turisták szemében növekedés háborús övezetekben is. Tehát ugye azért minden országnak nyilván van egy olyan része, vagy többnyire, ami fölkereshető ilyenkor is.
1: Így van. És de tényleg az, tehát azért nem, senki nem szeretne nyaraláson meghalni természetesen, ez így van. De mégis olyan ételek és olyan különös gasztronómiai, meg különös turista csemegék vannak ezekben az országokban, hogy döbbenetes. Hogy tudjuk, hogy messziről hallottuk, meg nagyon Mezopotámia, régen hallottuk. Uh-huh. Ezek azok a helyek, amiről a történelemben tanultunk, ahol a világ csodáig voltak, és akkor is voltak háborús helyzetek, de ugyanúgy éltek, és ugyanúgy fejlődtek, és nagyon érdekes dolgok történtek. Én például van egy nagyon szép, nagyon híres városuk, az Aleppo, és van az Aleppónak egy kabab Paráz nevű ételük, ami aleppói meggyes kebab. Nagyon érdekes, tehát már ők is keverték a gyümölcsöket a húsokkal, és ez egy darált-bárány hússal, de marhahússal is természetesen elkészíthető, az arab hétfűszer keverékkel megfűszerezett fahéjjal, sós, borsot, sos húsgolyókat kellett sütni. Készítünk egy megymártást, a megymártásba egy kis gránátalma szirupot is rakunk többek között, és ebbe cukormentesen készítjük el ezt a megymártást, nem itt a savasság a lényeg, és ebbe a megymártásba fogjuk utána belerakni a elősütött kis vagdalt golyókat, és egy megymártásos vagdalt golyó ragút kapunk.
0: Mi a neve ennek a kajának így egybe?
1: Kebab karaz, no. Ez az egyszerű. És elméletileg ott ez alap. Tehát effektív, ott minden, ott mind nálunk a gulyásleves.
0: Az a ja, hogy ez egy ilyen ennyire ilyen ikonikus
1: étel. Ikonikus étel. Ennek a pontos leírását persze megosztom természetesen. Nagyon egyszerű, nagyon könnyen elkészíthető, és én tudom, hogy lehet kapni 7 fűszerkeveréket Magyarországon, és nemrég vettem éppen egy kilót. Mert hogy de nagyon jó.
0: Vagy gram, igen, kiló.
1: Így van. Másképp is nevezik ezt a 7 fűszerkeveréket, mert van egy baharat neve is, de attól függ, hogy hol veszed, vagy melyik nemzetnél. Mert a baharat az eredetileg az izraeli verzió, de amúgy ez a 7 fűszerkeverék, a keveréktől függően van benne szegfű bors, fahéj, fekete bors, szerecsendió, gyömbér, kardamon és koriander, és fantasztikus egy ízkavalkádot hoz össze. Tökéletes, nagyon finom.
0: Úgy, na hát akkor fel lesz az Anti Shape az Amatőr Facebook oldalon. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Sokan indulnak most útnak nyaralni, és hát nagyon sokan egyébként nem repkednek, meg busszal, vonattal mennek, hanem egyszerűen beülnek az autójukban. Nos, hogyha autóval indulunk külföldre nyaralni, akkor van egy-két dolog, amire nagyon-nagyon-nagyon kell figyelni. Nem csak saját úti okmányainkra kell figyelni, ha kocsiba elindulunk kocsival külföldre, hanem egyéb dolgokra is. Az elmúlt években talán még jobban felértékelődtek az autós nyaralások, mint korábban. Ugye a pandémia határnyitás után időszakában a nehezen elérhető és drága repjegyek miatt többen döntöttek amellett, hogy autóval elérhető távolságokba indulnak nyaralni. A horvát tengerpart vagy akár Olaszország is úti cél lehet így, ha mindenképpen vízpartra mennénk. De több szomszédos országunk is kínál hegyi kalandokat, a természet szépségével fűszerezett kirándulási lehetőségeket. Mielőtt útnak indulnánk, fontos tudni, hogy milyen feltételeket támaszthatnak az országok, milyen felszerelések meglétét követelik meg, illetve mit tolerálnak sebességben, vagy éppen véralkohol szintben. Na, a Dívány összeszedte a legfontosabb általános tudnivalókat, hogy segítsenek abban, ha útnak indulunk. Mindenek előtt az a legfontosabb, hogy olyan autóval induljunk el, amelyet rendszeresen szervizeltetünk, és tudjuk, hogy megbízható minőségű kerekekkel felszerelt, és egyébként is rendben van. Így a legkisebb az esélye annak, hogy a külföldi útunk során bajba kerülünk. Érdemes olyan utasbiztosítást kötni, amely egy esetleges meghibásodás esetére kínált asszisztencia szolgálattal is bír, tehát ha baj van, kihúznak a csávából minket. Nos, az ördög ugye sosem alszik, tehát föl kell készülni. Az EGT és a zöldkártya rendszer tagállamai az itthon megkötött kötelező gépjármű felelősségbiztosítást is elismerik, így az esetlegesen általunk okozott kárt akkor is megtérítik a vétlen autósnak, ha külföldön történne valami váratlan. Több ország a magyar rendszámtábla alapján ellenőrzi, hogy van-e itthon kötelezőnk, de akadnak olyan államok is, amelyekbe papír alapon is el kell vinnünk a nemzetközi zöldkártyát. Ezt a kötelező gépjármű felelősség biztosítótól igényelnünk kell, hogyha nem küldték ki automatikusan. Ha a célország nem követeli meg a fizikai zöld kártyát, akkor is érdemes azt beszerezni, mert így könnyíti a káreseti ügyintézést. Ezek az államok ugyanakkor mindenképpen kérik, hogy felmutassuk. Azerbajdzsán, Belarusz köztársaság, Irán, Marokkó, Moldova, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna, Albánia és Észak-Macedónia. Eltérő lehet, hogy hol, hogyan és mennyit kell fizetnünk azért, hogyha felhajtanánk a strádára. Lehet, hogy előre is meg tudjuk váltani egyébként az utazáshoz szükséges jegyet. A Totálkár összegyűjtötte, hogy mely országokban vannak fizetős autópályák és melyiken milyen rendszer működik, ezért érdemes átnézni ezt például indulás előtt. Az egyes országok követelményei eltérőek lehetnek az a kapcsolatban, hogy mi legyen a csomagtartóba, tehát egy alapkészlettel mindenképpen jó, ha rendelkezünk. A következők feltétlenül legyenek nálunk: fényvisszaverő mellény utasonként az utastérben elhelyezve, elakadásjelző háromszög, szonda, ez például Franciaországban kötelező, elsősegélykészlet, izzókészlet, egyes országokban ez is kötelező, és kézi tűzoltó készülék céges autóknál, Észtországban, Belgiumban, Bulgáriában, Görögországban és Horvátországban ezt kérik. Amennyiben az uniós tagállamokon túra utazunk olyan autóval, amely leasingelt, akkor kell egy igazolás, hogy ezt a járművet kivihetjük az országból. A flotta kezelőtől olyan igazolást kell kérnünk, amelyen szerepel az autóhasználó neve, úti okmányának száma, a jármű rendszáma, alvásszáma, a forgalmi engedély jogosultságának neve, aláírása, céges autónál a cégszerű aláírás és az az időtartam, amely alatt az ország a járművel elhagyható. A sebességhatárok nem minden országban egyeznek meg a magyarokkal. Általában a határon eltéveszthetetlen tábla adja tudtunkra, hogy mit kell betartani, de azért nem árt, hogyha előzetesen megismerkedünk minden átszelt ország korlátozásaival. Vannak ugyanis olyan államok is, amelyek friss jogosítványosoknak másféle felső határértéket szabnak meg, mint a rutinosabbaknak. Olaszországban például 3 éven belül szerzett jogsival csak 100-zal lehet menni autópályán. Alkoholfogyasztásra nem mindenhol alkalmazzák ugye a zéró tolerancia elvét, de nyilván szerintem ez a biztos, hogyha nem iszunk, ha autóba ülünk, de azért érdemes átböngészni az erre vonatkozó táblázatokat is. Az autóval külföldre utazók közt sok a kisgyerekes. Nekik nem szabad arról megfeledkezniük, hogy a gyerekülésekre vonatkozó helyi szabályokat is meg kell nézni, be kell tartani kötelezően. Horvátországban például 12 év alatti gyermek semmiképpen sem utazhat az anyósülésen. Ha ezt nem tartjuk be, akkor pénzbüntetéssel sújtanak minket. Jó utat kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1,250 milliárd forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és perzsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk egy óra múlva újra. Jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel, és külön köszöntöm a nyaralókat. Egyébként, hogy hogyan nyaraljunk jól, erre a kérdésre azért elég sok válasz érkezhet, mert hogy talán mindenkinek egy kicsit mást jelent a jól nyaralás, de vannak azért sarkalatos pontok, ebben segítek hamarosan itt a Best FM-en.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.

Most van a nyaralások ideje, és a jó utazás titka a részletekben rejlik. Természetesen gondolkodhatunk belföldi úti célokban is, egy biztos, egy utazást megszervezni néha nehéz, rengeteg részletre kell figyelni, amikor készülünk és amikor már úton vagyunk, de van egy pár tipp, amelyet ha betartunk, nem csak stresszmentesen élvezhetjük az utazást, de több élményt is szerezhetünk. Ahogy azt egy átlagos napon tennénk, úgy az ebédidőben mások is egy étterem teraszán élvezik a helyi gasztronómia örömét, így logikus, hogy sokkal kevesebb ember várakozik a népszerű látnivalóknál, tehát érdemes egy kicsit később reggelizni, hogy délben még ne kopogjon a szemünk az éhségtől, és az ebéd helyett inkább nyugodtan fotózhassuk le magunkat egy-egy olyan helyen, ahol általában sok a turista, így mindenki más, mire végzett az ebéddel, megindulnak a város felé, mi már nyugodtan elfogyaszthatjuk az ebédet mondjuk kora délután, tehát érdemes ebből a szempontból később reggelizni. Tanuljunk meg alkudni, a világ egyes részein, gondoljunk csak Törökországra, az alkudozás a mindennapok része. A magyarok eléggé szégyenlősek tudnak lenni, hogyha érdekérvényesítésről van szó, tisztelet a kivételnek, de ha megtanulunk alkudni, még élvezni is fogjuk. A turistáknak gyakran magasabb áron akarnak egyébként eladni bizonyos dolgokat, mert hogy tudják, ők nincsenek tisztában a helyi árakkal, és egyébként is egy utazáson hajlamosak vagyunk nagyvonalúan kifizetni szinte bármit. Ilyenkor is jól jöhet, hogyha tudunk alkudni, tehát az árakból. Jó tipp, hogy ne hagyatkozzunk a TripAdvisorra. Nyilván az oldallal semmi gond nincs, és jól is jöhet, hogyha nyitvatartási időt vagy elérhetőségeket keresünk, de az értékelésekre nem mindig érdemes hagyatkozni. Az emberek ugyanis úgy működnek, hogyha egy valami nem felelt meg az elvárásoknak, akkor képesek egy egész éttermet lepontozni, pedig lehet, hogy ami másnak nem tetszik, az nekünk csak részletkérdés. Persze, hogyha egy adott helynek csak egyes az értéke, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy tényleg oda menjünk. Tiszteljük a helyieket és a szokásaikat, ez is fontos. Amikor egy másik országba utazunk, akkor mi vagyunk a vendégek, és nekünk kell tiszteletben tartani a helyi szokásokat. Amikor a spanyolok délután siestáznak, akkor ne akadjunk ki, hogy pár órát zárva tartanak a boltok. Ne akarjuk megváltani a világot az olasz utakon, mert ők dudálnak, kiabálnak, de más helyzetben mindenki szereti egymást, és hát a legfontosabb, hogy tiszteli is a másikat. Tehát próbáljunk meg helyiként élni egy pár napig egy idegen országban. Aztán van még egy tippem, nevezetesen az, hogy ne feledkezzünk meg az utazás alkalmával sem saját magunkról. Embertípus válogatja, hogy ki milyen típusú utazást preferál. Van, aki egész nap a tengerparton fekszik, koktélt szürcsölget, eszik és így érzi jól magát. Még más reggeltől estig túracipőben járja a várost, benéz az összes templomba, megmássza az összes dombot és nem rest kifizetni a belépőt a múzeumokba sem. Tehát mindenki dönts el saját maga, hogy mire van szüksége és mi az utazás célja, de egy biztos, a bőrünk épségéről ilyenkor se felejtkezzünk el, mindenhol ezerrel süt a nap, nagy a kánikula, tehát ha kint a napon fekszünk, ha az utakat, a városokat járjuk, kirándulunk, túrázunk, figyeljünk oda, hogy ne égjünk szét, mert hogyha már ez megtörténik, az jelentősen ront természetesen a nyaralási élményem.

0: Dovák Zita dietetikussal beszélgetek a mai kalóriadóban. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözöllek!
0: Hát, hogyha a kezünkbe veszünk bármilyen terméket, akár egy rágógumit is, amihez nagyító kell, hogy elolvassuk, hogy mi van ráírva, minden van már rajta, ugye nem is olyan régen, mert több adást is beszélgettünk a Nutriscore-ról, de hát mindemellett, ugye ami A, B, C, D, E kategóriába sorol élelmiszereket, ezért, hogyha megnézzünk egy-egy címkét, akkor látunk ilyet, hogy átlagos tápérték. Na most ezt figyeljük, vagy ne figyeljük, hogy mi ez?
1: Igazából ez a felnőtt lakosságnak szól, az átlagos felnőtt lakosság tápértékjelölés RDA-nak nevezzük, és ahhoz képest vannak meghatározva gramban, illetve százalékban, hogy ahhoz képest, ahhoz az átlagos energiabevitelhez, meg ahhoz a makrotápanyagokhoz, tehát itt a fehérje, zsír, szénhidrátokról van szó, milyen mennyiségben tartalmazza az az egy adagra vonatkozóan, vagy 100 gram termékbe az adott élelmiszer, azt a makrotápanyagot, vagy összességében az energiatartalma adagonként, vagy 100 grammal vetítve mennyit jelent számunkra.
0: Ezt mondjuk egy cukorbetegnek érdemes nézni?
1: Egy átlagos embernek is érdemes nézni. A cukorbetegeknél ugye nem csak az energia, hanem ott már a hozzáadott cukrot és a szénhidrátokat is kiemeljük, de azt gondolom, hogy egy tudatosan vásárló számára is épp olyan jelentőséggel bírhat, de egyébként tápértéket bármilyen diétázó, akár mondjuk vese diétában, ahol a fehérje megszorítás van, vagy mondjuk aki sportol és a fehérje dús tápértékű élelmiszert akar vásárolni, annak is lehet. Tehát igazából bárkinek javasolt, ezért is nagyon-nagyon hasznos, hogy ezt most már kötelezően feltüntetik a címként.
0: Ez régen nem volt így? Ez egy ilyen újabb?
1: Nem. Uh-huh. Ez igen, ez 2011-től van kötelezően rajta minden címként. Hát szenvednek vele a gyártók, mert hogy azért egy nagyon pici mondjuk túrórudira, vagy egy kicsit termékre is rá kell tenniük, nagyon minibe teszik, és teljesen össze most van nem ilyen Excelbe, de ott is rajta van, hogyha mi jól megnézzük. Szerintem az lenne nagyon hasznos, én azt szoktam szakemberként javasolni, hogyha az adagot nézzük meg. Uh-huh. A 100 grammot nehezen tudjuk belőni, meg osztani, szorozni, most akkor a termék az 40 gram, akkor hogy is van?
0: Igen.
1: Az lenne jó, minden ahol az adag is fel lenne tüntetve. Sok helyen feltüntetik a 100 grammot, mert ez a kötelező, de az adagot is meghatározzák, hogy egy adag mit jelent, egy adagra vetítve ez mennyi.
0: Ha valaki diétázni szeretne, akkor mindig azt nézze, hogy miben vannak kevesebb, hát nem a tápérték, hanem mondjuk a zsír, vagy a szénhidrát, vagy mit?
1: Hogyha testtömegcsökkentés a cél, akkor az lenne a fontos, hogy azt nézze, hogy az energiabevitelében, ami úgy el van osztva a 4-5 étkezésre, körülbelül az a kalóriában, hogy fedi le az a termék, és ha megnézte a kalóriaértékét, akkor esetleg a hozzáadott cukortartalmát, összetevők tartalmát is érdemes végigfutni. A fehérjedús táplálkozásnál pedig azért a fehérje mennyiségére is jó, hogyha odafigyelünk.
0: Ismét elsősorban,
1: igen. Elsősorban tényleg energia, hozzáadott cukor, összetevők, tápérték, amit leggyakrabban megnézünk. De ami a kutatásokból kiderül, az inkább az, hogy ez a tápértékben az energiatartalmat nézi meg a laikus leginkább.
0: És az a legjobb, amihez nincs hozzáadott cukor.
1: Igen, hát ez is változó, mert hogyha megmondjuk tele van édesítőszerre, az sem feltétlenül jó, de összességében az energia és a szénhidrát, amit elsősorban megnézünk.
0: Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk, köszönöm.
1: Én is, köszönjük, sziasztok!

Eljött az ideje, hogy utazzunk. A magyarok szeretik Horvátországot, nagyon-nagyon sokan indulnak útnak, és töltik ott a nyári szabadságokat. Van, aki a városrészeket keresi, és azokat kutatja, mert hogy szép épületekkel, jó kajákkal lehet találkozni, de a legtöbb magyar azért inkább a tengerparti kis pihenéseket helyezi az előtérbe. Hát arra gondoltam, hogy akkor ma Trogir legyen a helyszínünk, amely Horvátország egyik legkülönlegesebb óvárosával büszkélkedhet. Trogir Dalmácia északi részén, Split közelében található, az Adriai-tenger egyik legjelentősebb kulturális kincse. Az óváros egy kis szigeten helyezkedik el, amelyet hidak kötnek össze a szárazfölddel és a szigettel. Ez az elhelyezkedés nyilván már önmagában is különlegessé teszi a helyet, mert hogy úgy érezzük, mintha egy középkori díszletben jönnénk-mennénk. A várost a görögök alapították időszámításunk előtt a 3. században. Később római, majd bizánci uralom alá került, és a velenceiek idején élte fénykorán. A UNESCO világörökség részévé vált 1997-ben, elsősorban páratlan középkori város szerkezete és a román gótikus építészete miatt. Szűk macskaköves utcái, boltíves átjárói és ódonházai megőrizték az évszázadok hangulatát. Ha valaki Trogirban jár, mindenképpen látnia kell a város jelképét, a Szent Lőrinc katedrálist. A 13. században épült templom híres, csodálatos a Radovan kapujáról, amely a horvát középkori szobrászat legnagyobb mesterműve. A város főtere is külön élmény, hiszen itt található a városháza, a harangtorony, valamint a Cipikó palota, amely a város egyik leggazdagabb családjának otthona volt. Trogir tengerparti sétánya kikötő mellett húzódik, elegáns kávézókkal, pálmafákkal szegélyezve. Innen csodálatos kilátás nyílik a jachtokra, és gyakran láthatunk is nagyobb luxushajókat. A városfal mentén sétálva elérünk a Kamerlengó erődhöz, amely a 15. században épült a velenceiek védelmére. Az erőd tetejéről fantasztikus panoráma tárul elénk Trogir óvárosára, a kikötőre és a környező hegyekre. A nyári hónapokban sokszor tartanak itt koncerteket, szabadtéri előadásokat, hát a környék már maga egyben egy díszlet is. Trogirban érdemes időt szánni arra, hogy ellátogassunk apró galériákba, kézműves boltokba, ahol helyi kerámiákat, hímzés és olívaolajat vásárolhatunk. Az éttermekben pedig frissen fogott tengeri herkentyűk, grillezett halak és dalmát specialitások várják a vendégeket. Az óváros szűk sikátoraiban sétálva úgy érezhetjük, mintha visszautaztunk volna az időben. Ha fürödni vágyunk, akkor ott a

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom és átadom a szót Dékán Pistinek, de előtte még egy-két program. Nem mondom el az összeset, ami a weboldalunkon van, de egy-kettőt mindenképpen. Új időpontja van a lapozgató könyvklubnak, de a téma változatlan, Jane Austen regényei, mindez július 21-én a könyvtárban. Gasztronómiai fesztivált szerveznek július 25-én a Sóstói Múzeumfalu és a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézetének közös programja ez. Tűz fölött, föld alatt rengeteg gasztronómiai és régészeti program esemény várja a kilátogatókat. Folytatódik az estézés a Sóstói Múzeumfaluban legközelebb július 17-én, amikor is rendhagyó tárlatvezetésre hívják, várják az érdeklődőket. Pál István Szalonna, Kossuth Díjas népzenész közreműködésével, sötétedés után fejlámpával. És 20. alkalommal szervezik meg a Panyola Festet július 31-től. Fellép többek között a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gippó Cirkusz, a Kelet Brass Band, a Folkerror, a Szatmár Banda és még sokan mások. A programokhoz jó szórakozást kívánok, további programok, hírek, események a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Találkozzunk holnap is, délelőtt 10 órakor, itt a 103.9-en. Szenni Hajnit hallotta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdul Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron ismerják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Délután 2 van, a kis péntek is a miénk, ez a Best FM, Dékán István vagyok. Ma is hozok mindent, amire szüksége van, akár egészségét tekintve, akár a közlekedését értve. Na meg persze játszunk is majd a következő órában. Junior Jack-kel pedig már indulunk is, a Stupid Disco után jönnek a legfrissebb előrejelzések.

move, move.

KLF az elkövető, és majd a Coldplay-jel folytatjuk friss időjárási adatok pedig előttem. 31 fok a hőmérő. Végre visszakaptunk egy kicsit, egy szeletkényit a nyárból, de hát itt júliusban szerintem ennek nagyon itt van az ideje. Itt vagyunk egyébként már a közepén, és az elmúlt 1-2 hét az nem igazán a nyárról szól, szóval örülök ennek a 32 foknak. Északnyugatias áramlásra készüljön a következő percekben is, még a felhők pedig nagyjából 17 órakor érkeznek, esőre készülnünk nem kell. Kár, hogy ma melós nap van, mert akár ez egy kis strandolást is hordozhatott volna magában. A gombák szintjére számoljon legalábbis egy kis adat a pollen terhelést tekintve, magas szinten kimutatható ez Nyíregyháza levegőjében tünetei. Ezért lehetnek erősek a Coldplay csillapít, aztán itt van BSV paszportja is. Kim Mazzul is énekel, sokára Young Hearts, Run Free!

Can't Hold Us Down a legnagyobbak között. Krisztina is helyet kapott itt a Best FM-en. A Well Hello-val folytatjuk ez a zuhany belém, melyet hallgatunk, melyet készítettem, és beszélgessünk a parkolási rendszerről, méghozzá a temetőben. A cikk így olvasható a nyíregyháza.hu-n. Hamarosan gördülékenyebbé válik a gépjármű forgalom a nyíregyházi északi temetőben. Egészen pontosan a parkolási rendszer megváltoztatása miatt. A rendszer eddig arról szólt, hogy beléptetésnél kellett jegyet váltani, a mostani rendszer pedig inkább olyan, mint a mély garázsoknál vagy a plázánál tapasztalhat, hogy bemegyünk, aztán majd kifelé egy automatánál fizetünk, sokkal gyorsabb lesz így egyébként a közlekedés. A temetőn belül persze nyilvánvalóan a szabályoknak megfelelően. A kiegészítést most is megtalálja a nyíregyháza.hu. Egyébként ugye azt várják a rendszertől, hogy a legforgalmasabb időszakban sokkal könnyebb és gördülékenyebb lesz a haladás, a közlekedés. A Well Hello énekeljen, ez a Zuhany belém. Soul Searcher és Rihanna is itt velünk, a Pondor Éplé mindjárt.

utazás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb

0: tudom, hogy akarod.
1: Az Orsis dal egészen pontosan Dr. Béressel, Király Viktorral, ez a Best FM szülésre felkészítő tanfolyam, erről beszéltünk már egy csomószor, de én azt gondolom, erről a hírről mindenképpen érdemes újra és újra tájékozódni, mert óriási lehetőség ez. A szülőknek, akik első gyermeküket várják, pláne a srácoknak, akik szeretnének ott lenni a szülőszobán, mert azért valljuk be, hogy a férfiak nem biztos, hogy fel vannak erre készülve. Lesz ez majd július 22-én, tehát a jövő héten 13 órától, a helyszín pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórháza. Itt lehet majd információkat gyűjteni, beszélgetni, tájékozódni, kérdezni, felelnek majd, és persze mindent itt megtudhat majd, hogy mire kell készülni. Infokiegészítések most is a Best FM oldalán, Rozala énekel. Aztán utazunk majd Saint-Tropez szigetére DJ Antoine-nal, Bonbon hétvégi királylánya is, Ajszolnoki Péter. Na, velük folytatjuk!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt jönnek a legfrissebb hírek. Dani tájékoztat minket itt a Best FM-en, és hát hírek után pedig jönnek a játékos percek. A Pizza Mafia ma is eljuttatta hozzánk virtuálisan a szuper pizza menüt, mert majd én átadhatok a játékunk végeként. Sorsolás útján tehát ma is valaki hazaviheti a Gusztót és a Bolognese pizzákat. A kérdés már kint Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba, a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon, a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kis hetünk lesz.
2: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
3: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
4: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
3: Akár hitelre.
4: 10% kezdőbefizetéssel.
3: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
4: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen, ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
6: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, hogy kötelező teljesíteni. Többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túl menően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
5: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettest tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A polenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után akkor pörögjön a játékunk, a Pizza Mafia játéka egészen pontosan itt a Best FM-en, melynek végeredményeként a Super Pizza menüben ma is két pizzát nyerhet meg valaki. A Gusztó és a Bolognese már holnaptól fogyasztható, a nyertesnek ingyen. Érdemes tehát keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza.

A Hide You egészen a diszkókból érkezett, a hajnali perceket idézhettük Kosin dalával. A pizzákra pedig készülünk gondolatban tutira, hiszen a szuper pizza menü ma is itt a terítéken a Pizza Mafia jó voltából, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, valaki majd gazdagabb lehet holnaptól. A játékbeugró, mint most is mindig a Facebook oldalunkon van, Best FM Nyíregyháza, a kérdés pedig a jó hazai, igazi magyar dinnyéhez kapcsolódik. Sárga vagy piros? Milyen dinnyét választ? Esetlegesen miért? Erre is várok válaszokat, üzeneteket, írja meg nekem, én pedig regisztrálom a játékba. És közben pörögnek a dalok, és itt van nekünk Wolf Kati az utazással. Solalma énekel, aztán pedig majd a halott pénzzel dobban.

Ez volt a Dotban, itt a legnagyobbak között a Halott pénz énekelt, a Westlife-val pedig folytatjuk itt a legjobbak listáját, ez a Best FM, a játékunkat pedig ma is nyomon követheti Facebook oldalunkon, vagy inkább szóljon hozzá, hiszen ha megteszi, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, és így nyerhető meg majd a Super Pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzákkal. Hát nem győzem hangsúlyozni, milyen jó ez, hiszen egy főzős napot tutira elengedhet, hogyha megnyeri ezeket a remek pizzákat, melyek holnaptól már melegen, frissen, ropogósan érkezhetnek, ha megnyeri. Ahhoz, hogy megnyerje, pedig esélyt kell kovácsolni. Nem kell más tennie, csak hozzászólni a kérdésünkhez Facebook oldalunkon. Sárga vagy görögdínje? Így válom válaszait ebben az órában is megérkeztek. Már első üzeneteink, az első zsave volt sajnos egyik se,

Képesztő, amikor beülünk az időutazó székbe. Ugye 95-be került korongra ez a dal, a Saturday Night, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és folytatjuk majd a Follow the Flow-ékkal, a Porszem előtt pedig pillantunk Facebook oldalunkra, Best FM Nyíregyháza. A kérdés a mai játékunkban, sárga vagy görög dinnye? Én megmondom őszintén, hogy nem szeretem a sárga dinnyét, még az illatát sem, akármennyire is hajmeresztő ez. Hát nagyon érdekes, amikor a feleségem megveszi, de hát ez ilyen, ugye? El kell egymásnak ezt fogadni. Ja, a görögöt annál inkább. Na de hát ez az én sztorim, az önét pedig várom ebben az órában, hogy regisztráljam a Pizza Mafia játékába, és így nyerjen pizzákat majd. Nézzük a hozzászólásokat, mindkettőt szeretem, de görög függő vagyok, írta Ágota. Aztán csak így szemezgetve, szia, görög bármilyen mennyiségben, hidegen, meg főleg. Megmondom őszintén, hogy annyira, amikor nagyon be van hűtve, amikor nagyon hideg, akkor én annyira nem. Szerintem egy ilyen szobahőmérsékletű dinnyétől nem kell hidegebb. Zsófia teljesen másként vélekedik a mézédes sárga dinnye, megyek holnap is a piacra és veszek így. Üzent nekünk, így neveztem játékunkba, és már is jönnek a dalok. A Porszem a Fada Flow-tól Madonnával, érkezik majd a Peter dal, és itt van Margaret Island-del az éjszaka is.

a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lábas Viki és a Margaret Island az éjszaka után pedig Craig David dudol nekünk, ez lesz majd a Walking Away. A perceink pedig röpülnek 20 perce van mindösszesen, hogy megfogalmazza gondolatát a kérdésre, mely a beugró a Pizza Mafia játékába, ismert Facebook oldalunkon, talán Best FM Nyíregyháza. Sárga vagy görögdínja a kedvelt? Miért? Ez is érdekel, vagy esetlegesen sztorikat is csatolhat ide, képeket, bármit is, tényleg szívesen. Fogadok, olvasok, és ezzel regisztrálom a játékba. Javarészt egyébként a görögdínyét emelik ki hallgatóink, ahogy például tette ezt. Tibor is azt írja, görög, de mag nélkül. Mondjuk engem nem zavar, ha mag van benne, szerintem új dínya a dínye. Itt van Zsanett hozzászólása, ha édes, akkor mindegy, édes mindegy, ahogy ő fogalmazott. Flóra ma is játszik velünk, mindkettőből annyit ennék, hogy szétdurrannék a végén, de inkább a sárga, attól kevesebb a savam. Ilyen üzenetek érkeznek, várom még az ön hozzászólását, és nagyjából 20 perce van, hogy megfogalmazza, én pedig addig is hozom a dalokat. Craig Daviddel dúdolunk a Walking Away után, Ákos, Ember maradj, és majd Spike, a Respect.

Énekelt Ákos, hát mielőbbi felépülést kívánunk. Az ember maradj után Spike és a Respect. Nálunk pedig a finish vonal közeledik, 10 perce van, hogy megfogalmazza gondolatát játékunk kapcsán, hogy nevezhessem a Pizza Mafia játékába is, hogy a végeredményként öncsorsoljam majd virtuális kalapunkból és megnyeri a szuper pizza menüt. Hát ezért érdemes még most figyelni, kézbe venni a telefont, Best FM Nyíregyháza, ha ott van, akkor állítson egy követést és válaszoljon a kérdésre. Sárga vagy görögdínje a kedvelt? Így várom tehát gondolatait. Egyébként javarészt a görögdínje van a nyerő fázisban, de rengetegen a görögdínyét emelik ki, néhányan mondják csak a sárga dínyét, a mindkettőt szeretem, pedig durván egy ilyen 30%. Ez nagyjából a mérleg, ehhez szólhat még hozzá, és közben hozom a dalokat. Itt van nekünk Spike!

0: Minden nap 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. És közben szólnak a legjobb zenék. Best FM. Best FM.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mondom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a finish vonal, 4 óra azonnal. Dani tájékoztat minket, jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, és csúszanunk majd a közlekedés órájába, amikor is majd szintén számítok figyelmére, és várom kiegészítéseit is. Most azonban tegyünk véget a Pizza Mafiás játékunk végére, tegyünk egy pontot, ha úgy tetszik, vagy nézzük a nyertes üzenetet. Arra voltam kíváncsi, hogy a sárga vagy a görög dinnyit szereti, vagy esetleg mindkettőt. Vártam sztorikat is, bár ebből nagyon kevés, sőt egy sem érkezett. Minden esetre a játék az játék, és sorsoltam is. Nézzük, kinek kedvezett Fortuna. Az üzenet így olvasható. Görög, a sárga nagyon nem jön be. Írta ezt nekem Csaba, gratulálok, jó étvágyat kívánok, hát remélem a pizza az be fog jönni, mert átvehet holnaptól a Pizza Mafiás srácoktól, és hát jó étvágyat fogyassza. Köszönöm mindenki figyelmét, remélem velem tart majd a következő órában is, amikor közlekedünk, de előtte Dani hozza a legfrissebb híreket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed. Medencék, dzsakudzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Hozzál otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyes és friss istvelőket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

3 perccel járunk 4 óra után, fókuszban a közlekedés, ez a Best FM, most is várom észrevételeit, üzeneteit az utakról, 3333-1039, használjuk a Vibert, na meg az SMS-t, én pedig majd összesítek. Közben nézzük a kötelezőket, és pörögnek a legnagyobb dalok is, 50 Cent és az In The Club az első.

A Kobályék énekeltek 15 millióból egy, hallottuk a dalt, egy kis dúdolászás a közlekedés mellé, melyhez csatolok útinfókat. Hiba elhárítási munkák a nyírségvíz részéről a Toldi utca 85 szám előtt, forgalomkorlátozásra kell számítani, néhány parkoló is lezárásra került. A Sóstói úti kórház előtt is a Bethlen Gábor új utca kereszteződésénél megsüllyedt közműfedél miatt van útszűkület, aztán tartanak még az erős áramú és optikai hálózat bővítési munkálatai a 38-as soron, ugye a Tokaji úton kifelé, mindenhol is ennek nyomán készülnünk kell. Kisebb-nagyobb fennakadásra, torlódásra esetlegesen a munkálatok mellett várok észrevételeket, hozzászólásokat 30 333 1039. Egészségünkért ma is tehetünk. Csütörtök van, dr. Móri Gyula érkezik Szakács Tibor vendégeként, és egy nagyon komoly betegségről, a demenciáról beszélgetnek. Hogyan kerülhető el a demencia? Ide jönnek majd kiegészítések, és persze néhány válasz is a kérdéseinkre.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége. A kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: A tankcsapda énekelt nekünk, ez volt a Pesten megjelent Isten című daluk. Miután jön majd a Csak 10 perc, egészség eszenciánk ma is Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával a demenciáról. Jönnek a legfontosabb gondolatok kutatási eredmények alapján, ez a betegség pedig rengeteg mindenkit érint javarészt az idősebb korban. A megelőzés talán a legnagyobb feladat, a kezelés kapcsán is azért vannak kérdőjelek a fejünkbe, hát ide jönnek válaszok majd a következő percekben. Még előtte azért nézzünk körbe, mit találhat még, mivel számolhat még a közlekedés terén. Ferenc körúton tartanak a közműfedél helyreállítási munkák, itt is lehet kisebb araszolás ennek nyomán, és csak óvatosan bárhol is jár, 30-333-1039, mantránkat ne feledje, vár a küzeneteket, majd mindjárt összesítünk előtte. Ez az egészség eszenciánk, pörög a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Nagyon fontos ponthoz érkeztünk a Csak 10 perc rovat történetében, mert hogy talán annyi e-mail megkeresés nem érkezett semmilyen betegséggel kapcsolatban, mint a demencia esetében, és így éppen ezért a folytatásban nagyon figyeljenek azok, akiknek a családjukban esetlegesen már volt ilyen, vagy tartanak ettől, mert lényeginformációk jönnek a folytatásban. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
4: Szervusztok!
3: Hogyan kerülhető el a demencia, engem különben ezt foglalkoztat, de tudom, hogy lépjünk hátra, meg amit szoktál mondani.
4: Hogy aljas vagy. Ugye, igen. Hogy... Nem, én elmondanám, hogy aki ettől fél, vagy ettől tart, vagy emiatt aggódik, aznak teljes mértékben igaza van. Tehát mindig elmondom, hogy vannak olyan betegségek, amelyeket el kell kerülni, nem szabad velük összetűzni, mert ha nyerünk is, akkor is maradandó sérülésekkel kerülünk ki a történésből, és ezek a neurodegeneratív, tehát ezek az idegrendszert károsító betegségek, pontosan ilyenek Alzheimer, Parkinson, ALS, stb. És éppen ezért ezeket a tudományos anyagokat én napi szinten követem.
3: Te is tartasz ettől?
4: Igen, én abszolút módon. Tehát két olyan betegségcsoport van, de ezt én el is mondtam sokszor, amivel én nem szeretnék összeakaszkodni, ezek a tumorok és a neurodegeneratív kórképek. Tehát ezektől én kőkeményen tartok, nagyon tiszteletben tartom őket, és nagyon mindent megteszek. Ezért rengeteg olyan kutatást nézek, napi szinten keresem ezeket, hogy mit jelennek meg, hogy ne alakuljon. Tehát nem azt nézem, hogy jaj, majd a gyógyításban ez mi lesz, az lesz.
3: Pont ez a kérdés.
4: Régen rossz. Igen. Régen rossz. Oké. Na, és akkor az agyunkról olyan tudás van most már elérhető szinten, amit én azt gondolom érdemes megosztani, mert érdekes. Az agy egy nagyon rugalmasan működő, és egyáltalán nem egy merev struktúra, mint egy számítógép. Tehát a számítógép egy merev struktúra, ez egy memóriacsip, ez egy videókártya, ez egy processzor. Működik? Működik, de az emberi agy nem ilyen. Nagyon rugalmasan alakítható, plasztikus, és egyszerűen az agyad egyrészt rendkívül jól működik, mint plasztikus formálható dolog, de utána megjegyez egy életre történéseket. Tibi, nem hiszem, hogy nem emlékszel az első óvónénid vagy tanítónénid nevére.
3: A tanítónénire igen.
4: Oké, akkor emlékszel, hogy az óvodában mi volt a jeled, meg ilyen teljesen lényegtelen. Ja, apróságok. Na, de most nézzük meg, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy beszélünk, ugye, az ember beszéddel kommunikál, amit egyértelműen az agyad irányít. De nyelveket tanulni csak az élet első néhány évében lehet.
3: Hát ezt próbáltam most a múltkor, és tényleg nem jön össze.
4: Várjál, pillanat. Hát egy másik dolog, vagy kapcsolódó, de másik dolog, amiről te beszélsz, az a lényeg, hogy nyelveket tanulni, ha nem kezded el a beszédet, mint cselekményt művelni bármilyen nyelven az életed első néhány évében, akkor később nem fogsz tudni megtanulni beszélni. Semmit. Romániában voltak ilyenek, hogy a gyerekek nagyon rossz körülmények között egyáltalán nem kommunikálás, meg vannak ezek a, voltak ezek a pásztornépek, ahol nulla kommunikáció, kirakták, aztán majd lesz vele valami. Na, ezek a gyerekek, vagy elkeveredtek, nem tanultak meg soha beszélni. Tehát nem tanulsz meg ez életed elején beszélni, akkor később nem fogsz tudni.
3: Hát, amerikaiak megmondták már régen, használd vagy elveszíted. Hát most ez...
4: Hát ez is igaz. De ha már egy nyelvet megtanultál, akkor onnantól kezdve, attól függ persze, hogy mennyi idős vagy, ott megvan a képesség a többi nyelv elsajátítására. Na most, ez azért mondom el, mert olyan nemzeti büszkeséggel tölt el. Egyáltalán nem mindegy, hogy te milyen nyelvet tanulsz meg anyanyelvetként. Képzeld el, hogy a nyelv és a nyelvi szabály szerűségek, amit az agynak követni kell, az teljesen mások a nyelvekben, és máshogy hatnak az agyadra. Ugye mindenhol tudjuk, hogy a magyar nép, a magyar emberek okosak. Tehát Nobel-díjasok számát nézed a lakosságra bontva, vagy emlékszel erre a történetre talán, de elmondom, mert nagyon szeretem, amikor az atombombát, a Manhattan terv ugye ment, és az atombombát alkották meg, az 50-es évekről beszélünk. Akkor ugye volt egy nagy megbeszélés erről az egészről, amit hát a történet különböző verziói szerint, vagy az elnök, vagy valami nagyon magas amerikai tisztségviselő vezetett, és ott ültek a tudósok, és kiment kávéért az ülésnek a vezetője, és akkor most vagy Kármán Tódor, vagy Szilárd Leó szólalt meg, de csak ennyit tudott mondani, na ha már így együtt maradtunk, akkor beszélhetünk magyarul is. Tehát az egész programnak a szellemi atyai mind magyarok voltak. Neumann János, egy Tellerede, egy Wigner Jenő, tehát igazából, és ott voltak is ilyen kérdések annak idején Amerikában, hogy hol vannak a Mars lakók, és egyértelműen az volt a válasz rá, hogy már a Földön vannak, itt vannak a Földön, csak magyaroknak hívják őket. Tehát komolyan, olyan akcentussal beszélik a magyarok az angol nyelvet, mint egy másik bolygóról jöttek volna, ugye ez az egyik indoklás. A másik olyan gyorsan, olyan logikusan, és olyan jelentősen átlag feletti probléma megoldó képességgel gondolkodnak, hogy azt semmilyen más csapat nem tudja megoldani. És egy rokon nyelvek nélküli, ők úgy fogalmaztak, hogy egy titkos nyelvet beszélnek. Ha ezek nem akarnak, hogy valamit megtudjunk, akkor ezek elkezdenek egymás között valami nagyon furcsa nyelven beszélni. És egyébként a magyar nyelv második nyelvként kvázi megtanulhatatlan.
3: Ezt mondta több ismerősöm is, akik próbálkoztak ezzel, de sosem sikerült tökéletesíteni.
4: Oké, na, tehát az a lényeg, hogy egy állatnak az agya, az nem igazán különbözik, mondjuk egy emlősnek az agya nem igazán különbözik, alapműködési formákban nem igazán különbözik az emberétől, talán a kéreg egy kicsit különbözik, de alapvetően az összeállítás nem, de egyiknek sincs ilyen plasticitása, mint az emberi agynak. Tehát igazából az ember megszületik,
3: miért van erre szükségünk, hogy plasztik legyen?
4: Azért, mert, oké, hasonlítsuk össze akkor egy kutyust. A kutyusnál mi történik? Valamikor megszületik, leéli az életét, mint kutya, aztán sajnos elmegy. Ugyanezt teszi az ember, csak egy kicsit másképp figyelj, csak megszületik, megtanulja, amit eddig tudott a többi ember, azt tovább fejleszti, majd elmegy ebből a világból. Tehát az ember folyamatosan fejlődik. Nagyon más egy emberi működés most, vagy 1000 évvel ezelőtt. Egy kutyusnál, vagy lónál nem más a működés, ugye? Érted a különbséget?
3: Igen.
4: És az a baj az embernél, és ezt hangsúlyozzuk ki, hogy itt vannak árnyoldalak, ha rossz dolgokat tanulsz, rossz dolgokat kap egy gyerek, és az formálja ki az agyát, akkor igazából ő rossz irányba fogja tovább fejleszteni ezt az emberi tudást, és elképesztő gonosz dolgok is ki tudnak ebből csülni. Az emberi agynak az a dolga, hogy lemodelezze a környezetet, és hogy az ember abban tudjon élni. Tehát ha egy újszülöttet a mai korba teszel, egy emberi újszülöttet, vagy egy 2000 évvel ezelőtti korba teszed oda, akkor az agya annyira plasztikus az embernek, hogy az emberi agy mindkét környezetben biztosítja a tökéletes túlélést.
3: Mint a belünk,
4: így van. De ha már ezt úgy csinálod meg, hogy egy 50 éves embert teszel át, aki a 20. 21. században él, tehát innen ma kiveszel egy embert is, visszarakod egy középkori világba, életképtelen lesz. Tehát jelentősen rövidebb élete lesz, mert nem tud már akkor alkalmazkodni az ottani történetet. Hát ez az ameri agyban a tevékenységek vagy a képességek kikristályosodnak. Na most, ha kikristályosodik egy képesség, az már megszilárdul. És onnantól kezdve azt rutinból teszed. Ez már nem kihívás az agyadnak, Tibi. Tehát itt az a lényeg, hogy minél több ilyen kikristályosodott dolgod van, annál kevésbé vagy plasztikus, és annál inkább teszed a dolgodat rutinból, ami az agyadnak már nem kihívás.
3: Magyarra lefordítva, mert Istenem, 10 perce beszélsz. Mi tesszük magunkat demensé azzal, hogy...
4: Pontosan így van. Pontosan így van.
3: Ezt elmondhattam volna az elején is.
4: De elmész te a csodába.
3: Tehát, nem akarok.
4: Abban a pillanatban, hogyha tényleg átteszed az embert egy másik közegbe, akkor megindul egy alkalmazkodás, és onnantól kezdve az agyad újra beindul, és újra elkezd dolgozni.
3: Nálunk ez nagyon fontos, a családban a párom erről gondoskodik. Minden nap, Gyula. Olyan vagyok már, mint egy giliszta. Mindenhova beférek, forgolódom, csúszok, mászok.
4: Oké, Tibi, de nagyon fontos, és akkor nem, senkit nem megbántva, hogy ne frusztráló legyen a változás, csak kihívás.
3: Tehát az asszony csinál belőlem demenst? Hogy azért mégiscsak...
4: Igen, a frusztrálás, amikor egy nagy, magas stressz szinten is jön ehhez a feladat és tanuláshoz, az már nem igazán jó.
3: És még jól is esik neki.
4: Jó. Szerintem ezt már befejeztük. Van még egy kis érdekesség.
3: Holnap még folytassuk, persze. Szeretem ezt a témát.
4: Belém folytottad a szót. Anya. És egyébként, ha még te ezt akartam mondani, hogy te holnap jössz, azért az csoda lesz.
3: Oké, szia!
4: Szervusz!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Az Easy velünk itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, és elmondható, hogy jóval kevesebb a figyelem az utakon, legalábbis hallgatói üzenetekre támaszkodva ez számozható ki. Azonban én mindenkit egy kis csökkenésre, sebességcsökkentésre kérnék, ugyanis látnunk kell, hogy a balesetek túlnyomó része a rosszul megválasztott sebesség miatt következik be. A melegben, meg ebben a füllettségben, mely odakint várja, pedig nagyon figyelnünk kell, mert könnyen dekoncentráltakká válhatunk javar itt az autóban, hiszen ott van a legmelegebb, akár 50 fok is lehet, így 30 fok derekán egy sötétebb autó belsejében, hogyha a napon állt. Ezzel is számolnunk kell, vigyünk magunkkal folyadékot, rengeteg mikromobilitási eszközzel közlekednek a rollerek, a bringások és a nagytestű motorosok is itt közöttünk. Tényleg mindenkitől megfontolt sebességmegválasztást kérnék. Figyeljünk a trafiboxokra, mert ide azért időről időre érkeznek üzenetek. Egyébként a 4-es számú főúton, Újfehértó magasságában és Téglás magasságában láttak hallgatóink rendőröket. Óvatosan tehát, bárhol is jár, kiegészítéseket pedig várok a folytatásban is. 30-330-303-9 Miller Dáviddal folytatjuk, dúdolunk, süt a nap, aztán pedig lassan nézzük, mi a helyzet a Brent olaj kapcsán.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek előtt, mert Danihoz újra itt van a Brent olaj kapcsán a tájékoztatónk. Elmondható, hogy újabb drágulást kell elkönyveljünk a töltőállomásokon. Mely péntekkel aktualizálódik a 95-ös 6, a gázolaj 8 forinttal kerül majd több literenként. A Brent olaj drágulása okozza a drágulást, ez pedig a közel-keleti helyzet miatt alakul. A Brent olaj hordója 85-86 dollár körül mocorog, pikpak felszaladt az ára a fekete aranynak 10-12 dollárral az elmúlt héthez képest. 314 forinton áll az USA dollár a magyar fizetőeszközzel szemben. Itt se vagyunk a legjobb helyzetben, de ettől sokkal-sokkal rosszabb is volt már a magyar forint fizető értéke. holtankoljak.hu. Itt vannak még kiegészítések. Dani pedig hozza a híreket.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
5: Hozd el otthonról a nagy textileket, ágyneműket, takarókat, vagy az egész heti szennyest, és frissítsd fel őket alig egy óra alatt. Négyes huszárok útja egy szám. Bubbles, a te mosodád.
6: Július 15-e és 18-a között Nyíregyházára figyel az ökörvívó társadalom. A sportág legjobbjai létnek szorítóba a 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokságon a Continental Arénában. Szerdán és csütörtökön a selejtezők, pénteken az elődöntők, majd ezt követően szombaton a döntőkben dőlnek el a bajnoki címek. Szurkoljunk együtt a nyíregyházi Petrimán Milánnak a hazai sikerért. Jegyek válthatóak a versenynapokon a helyszínen, hogy keresse az online jegyinformációkat a Nyíregyházi Sportcentrum Facebook oldalán. 103. Papp László elit ökörvívó magyar bajnokság, Continental Arena. Ütős kishetünk lesz.
7: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
8: Kineszil számítás technika.
7: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266.
9: www.kineszil.hu.
7: Kineszil.hu.
10: A szomszéd már pancsol. Te még csak nézed? Medencék, jacuzzik, vízkezelőszerek és minden, ami kell a nyári lazításhoz. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19. csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
11: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabadtéren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Besterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Öt óra után 3 perccel továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Déken István vagyok. A magyar, illetve a szabolcsi dinnyéről is ejtünk néhány szót ebben az órában, de jönnek a dalok is Pinkkel, a Stupid Girls-szel már indítjuk is ezt a blokkot, jó, hogy itt van.

Tróz után akkor a szabolcsi dinnye a fókuszban, mely a békési termést követően már elérhető a magyar boltokban, a magyar piacokon, és elmondható, hogy a minőség az nem csak idén, hanem az elmúlt néhány évben, talán 4-5 évre visszamenőleg kiváló és tényleg csak jó minőségű dinnyéket vásárolhatunk. Hozzáteszem egyébként, hogy a NAV ellenőrzései, na meg a Nébig ellenőrzései is hozzájárulnak ahhoz, hogy csak is jó minőségű dinnyét vásárolhassunk. Tudod, hogy 3500 hektáron termelünk dinnyét Magyarországon, ebből közel 800 hektár van itt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A dinnye fogyasztójára a kínálatot, a keresletet tekintve 400 és 700 forint között mozog, majd erre számoljon. Jó étvágyat kívánok a friss magyar dinnyéhez, és hozom a dalokat. Curtis-szel, Péli Barnával, a Hófehér Jaguár után Vanessa Carton dala, miután a Forest Street is énekel. Ilyen az élet.

Ez volt a Jetlag dala, nincs lehetetlen után. George Michael és Whitney közös sikerét hallgatjuk és beszélgetünk a kormányablak infóról, mely a személyigazolványunkat célozza. Emlékszik még erre a régi könyv alapú személyigazolványra, melyből van még néhány, melyet használunk, a belügyminisztérium egy közleményt adott ki. Méghozzá. A közleményben felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú határidő nélküli, ezáltal jelenleg is érvényes személyi azonosító igazolványok. Hozzáteszik, ezt nagy valószínűséggel idős rokonainknál találjuk, és őket nagy valószínűséggel el kell kísérjük majd, hogy leváltsák ezeket az okmányokat. Mert innentől kezdve már csak a kártyás, a modern plastikkártyás rendszer működhet majd, tájékozódhat a kormányablakban, és folytatjuk majd Whitney Houstonnal, Punani Massive Fall Élvezd című dalát hallgatjuk, és itt van majd The Wanted is.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkel, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Dombok felett, felhők alatt énekelte valamikor a Draft, és a klubokban ez óriásit ment. Na most úgy gondolta a New Level Empire, illetve Zola, ahogy ezt a dalt egy kicsit át kell gondolni. Itt az átirat, tehát itt hallotta. A legnagyobbak között ez a Best FM, és Shania Twain Man, I Feel Like a Woman dalával folytatjuk. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket, fókuszban már a péntek. Úgy néz ki, hogy a hét legszebb napja már, mint időjárásunk szempontjából a péntek lesz. Az előrejelzések szerint 35-36 fok is lehet a hőmérőn. Igaz, jöhet egy kis eső, melynek valószínűsége 3%. Ez is igazából ilyen 17 óra körül valósulhat meg, akkor fordul a szél, iránya délies, délnyugatias lesz. Ugye innen jönnek mindig a melegebb és nedvesebb légtömegek, hát ennek következtében jöhet egy kis pitty-puty, bár én nagyon nem készülnék rá, a déli órákban magasabb UV adatokkal számoljon, és akkor még északi, északkeleties szél uralkodik majd Nyíregyházán 17-én, amikor is Ede Elek Mária és Bánk ünnepli névnapját. Jó ünneplést kívánok! És pörgetem a legnagyobb dalokat a folytatásban Shania Twain-nel, Kohanski Royal, egy jó kis elengedős dal, Minden kis bánatom, itt Biga is énekel. Ra Williams pedig még becsatlakozik az óra végére.
1: I'm

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 6 óra érkeznek a friss hírek Danitól. Mi meg elengedjük a mai délutánt és hallgatjuk a Night Shift-et a folytatásban. Csütörtökön dance dalok kezd, tehát a következő 2 óra ütemterve. Én pedig megyek pihenni, tegyeztön és holnap újra találkozunk a délutánban. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen, ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
4: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni. Itt többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
3: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására, ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Sirion Lórán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsit fűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig...

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos Energetikai Program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években, 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg Kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ítélkezési szünet a bíróságokon. Nyáron is tart a mozdulj Nyíregyháza. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőköz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerint tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron is várják a mozgás szerelmeseit, a Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a nyíregyházi turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: az Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Budapesti Nyíregyháza.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: mit tehet a sejt?
1: Nagyon jól vesztem, és a Veszterádiót hallgatom.
2: Hát útközben vagytok a kísérői.
3: Nagyon jó zenék vannak.
4: Mindig önöket hallgatom.
5: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Újabb petkalandon az egyetem. Több mint 60 ezer adózót figyelmeztet a NAV. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen. Ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
7: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni. Itt többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
6: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgák után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Máté Szalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Simon Rulán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Az előrejelzések szerint míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Barbra Streisand.

0: Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Energetikai korszerűsítés a fehérgyarmati mentőállomáson. Új rendszer segíti a behajtást a temetőbe. Nemzetközi aranyat nyert Petrimán Patrícia. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a Jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1,250 milliárd forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyarmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a melegebb idő Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 26 és 33 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul majd. Csapadék elszórtan, de leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő térségünkben. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és pázsitfűfélék koncentrációja jelentősebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

mindenből a legjavát adjuk. Pedig senki sem.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a beszetem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Köszönöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 100-100.